Vigyázz rá, jön a tél, vigyázz. Na, oda mentek a kulákhoz a harmonikával. Na, kulák. Akarsz hallani csasztuskát? Nyakal a franc, inkább a börtön. Puff, nincs már ennél. Csak kulák járt jól, hogy bement a börtönbe. Te nem fogsz ilyen jól járni. Neked most meg kell hallgatni a csasztuskát. Ókos! Kérlek szépen, eredeti múzeumi példány, figyelj! Ja, kettőre van zárva, várjál! Egy, két, há, négy! Mit nevetsz, ebből nem lehet baj! A szövegét meg nem én írtam! De azért ókos, a végtelenségig, figyelj! Mi az ifjú úttörő, figyelj, szükített, figyelj! Mi az ifjú úttörő, köszöntjük a népet, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett. Puff, ott a fal. A fal. Ja. Gondolj, nem? Minden kulák benn van a börtönben, azt mondja a fegyőr. Udvarosorokozó, lép és indulj!

Hát én csak akkor azt tudom mondani, hogy minden kedves hallgatónak, aki hallgatja a Mercy Rádiót, terjessze mindenhol, hogy mindenki kapcsoljon oda, ha jól akarja érezni magát, és a magyar zenét akar hallgatni. Én csak ezt tudom mondani. Hallja a Mercy Rádiót!

0: Hölgyeim és uraim, megvallom őszintén, engem hidegen hagy a tudományos, fantasztikus irodalom. Számomra a repülő csészehajak nem jelentenek többet, mint a szomszéd házaspár veszekedését. Igaz, hogy akkor nem csak a csészehajak röpködnek, hanem a padlóvázák is. Abban sem hiszek, hogy a Földön kívül valamelyik másik bolygón létezik élet. Szerintem élet csak itt van, ezen a Földön. Pontosabban egyenlőre itt még van élet. Így aztán abban is biztos vagyok, hogy a Földön kívül máshol sehol nem léteznek élőlények.
1: Hé, te szakállas! Segíts rajtam!
0: Ki beszél?
1: Én.
0: Ki az az én? E.T. Te létezel?
1: Hát persze. És képzeld, megint lemaradtam az űrhajónkról.
0: Milyen pekkes vagy, és pont itt nálunk. Mondd, miért jöttetek ide növényeket gyűjteni?
1: Nem. Azért, mint a többi külföldi. Enni. De most már haza akarok menni. Haza, haza.
0: Miért olyan sürgős? Tudod, milyen nagy szeretettel fogadjuk az ide szakadt külföldieket? Csak adjál néhány ezer dollárt a nemzetihez.
1: Néhány ezret? Haza, haza.
0: Na, sok hallod, mi?
1: Ja.
0: Beskót vagy, nyugi, kevesebb is elég lesz.
1: Haza akarok menni. Telefon, haza.
0: Nincs telefon.
1: Telefon, haza.
0: Nincs telefonom.
1: Nincs telefonod.
0: Nincs. Nem csak nekem, még nagyon sok magyarnak nincs telefon.
1: Nincs.
0: Nincs, mert nincs 25 ezer forintom.
1: A kötvényre.
0: Nem, a csúszópénzre.
1: Akkor csináljunk vonalat, összeköttetést.
0: Íté, a dolog nagyon bonyolult. Tudod, vonal nélkül nem lehet összeköttetést csinálni. Viszont csak akkor kapunk vonalat, ha van egy kis összeköttetésünk.
1: Ezt nem értem.
0: Mi sem értjük én.
1: Haza akarok menni, haza, nem maradok.
0: Íté, kérlek maradj itt. Esküszöm, ha itt maradsz, teljesítem három kívánságot, na?
1: Akkor háromszor is haza.
0: Ne ezt, másik háromat. Jó?
1: Na jó, figyelj!
0: Figyelek!
1: Látod, itt bent, vörös szívdobom!
0: Látom, olyan vagy, akár egy vasúti fénysorompó.
1: Igen, szóval az első kérésem, összehoznál engem a magyar földön kívülivel?
0: Kire gondolsz?
1: A Farkas Bercire.
0: Nézd, megpróbálhatom, de tudod, ő nagyon elfoglalt ember.
1: Most is repül?
0: Nem, banánt próbál szerezni a keresztgyerekeinek félegyházat.
1: Mi az a banán?
0: Banán? Bolton kívüli. Hiányci. Olyan, mint régen a Lego volt.
1: És mi az a Lego?
0: Hát a Lego egy olyan játék, amiből akár házat is lehet építeni.
1: Hol?
0: Bárhol az országban.
1: Miért? Nincs az országnak háza?
0: Nem, de hogy az országnak van háza, de a fél országnak nincs még háza.
1: Melyik felének?
0: Az alsó felének.
1: Haza, bármilyen áron haza.
0: Na jó, ha bármilyen áron haza akarsz menni, akkor most azonnal indulj a nyugatiba. Válts jegyet magadnak valamelyik vonatra, majd megtudod, mit jelent a bármilyen áron.
1: Haza, nem maradok itt.
0: Íti, kérlek, maradj itt. Majd szerzek neked valami jó munkahelyet, ahol nyugodtan dolgozhatsz, ahol van munkafegyelem.
1: Láza, láza!
0: Nagyon tévedsz, Íti. Hidd el, itt nálunk már sok minden megváltozott. Ma már elégedettek lehetünk, jól élünk. Úgyhogy fel a fejjel, Íti. Na azért ne annyi.
1: Haza, nem maradok.
0: Kérlek, maradj itt. Hidd el, nagyon jó dolgod lesz nálunk.
1: Ugyan. Mi lehet itt belőlem?
0: Sok minden.
1: Ügyetlen vagyok, csak tötyörgök, totyorgok, és két használhatatlan lábom van.
0: Válogatott csatár leszel így. Ám a rugod a labdát, haza, haza.

0: Öltözködni sem tudok majd, látod?
1: Öltözködni?
0: Hosszú karjaim vannak, nagy hasam, rövid korcs lábam és hosszú nyakam.
2: Isteni, nálunk erre a méretre készül az összes konfekció.
0: Hol kapok én munkát? Olyan lassan mozgok, mint egy lajas.
2: Isteni postás lesz belőle. Isteni.
0: Belőlem? Ja. Én folyton elalszom.
2: Elalszom, majd őr leszel a szép művészeti múzeum.
0: És mihez kezdek majd a hosszú karjaimmal?
2: Mihez? Bevonulsz katonának, le se kell hajolod a cukorrépáig.
0: De én alacsony vagyok, nem túl magas és kis termetű.
2: Beviszlek a tévébe. Az Antal Imre meg a Vitra is így kezdte, hogy kinőtték magukat?
0: Tévébe? Na ne vacakolj, nézd rám, nyomott az orrom és nagy kidüllett szemeim vannak.
2: Jó, majd átveszed a Stúdió 84-et a Baló Gyuritól.
0: De mit kezdek ezzel a rekett és csúnya hanggal?
2: Ezzel a hanggal sztárletsz a púzusban vagy a poptükörben.
0: De én csúnya, esetlen és idomtalan vagyok.
2: Megvan a megoldás. A Maxim tánckarába fogsz kerülni. Tám még szólót is táncolni.
0: Jaj, de jó.
2: Majd felveszed szépen a szoknyádat, a ruhádat.
0: Már rajtam van.
2: Ez a minid?
0: Nem, ez a Maxim. Ez a Maxim. Ez a Maxim. Ez a Maxim.

Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot. El vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni

szabályos nyugalom a szobámban. Enyémek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember. Van úgy, hogy jobb, ha elköszönök.

a nagy mély hív az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Szuszókázni, hajcsikázni imádok. Ima, ima, ima, ima.

Sokolom, szevasztok! Üdv mindenkinek! Hatházi László vagyok, közepesen ismert humorista, és többszörös családapa. Van három gyerekem, azt szokták mondani, hogy kisgyerek nagy gond, nagy gyerek nagy gond, ez hülyeség, a gyerek gond. Mármikor kicsi is rohadt nagy gond, mert ugye, amikor kicsi, a gyerek még bénán kommunikál, vagyis csak sírni tud, és a gyerek sírása az a férfi idegrendszerére úgy hat, mint a porszívó hangja. És a lába már magától elmenne a kocsmába, mert a gyerek nem tudja elmondani, hogy mi a baja, csak sír, és az rohadt idegesítő. A feleségem kicsit idegesítőbb, mikor azt mondja, hogy azért sír, mert fáj a kis füle. Honnan tudod, hogy a füle fáj, mikor nem tud beszélni? Mert úgy sír. Volt olyan, bementem a gyerekhez, mert sírt, és ott ült a legós kosárban, olyan 60 centire a Billy mellett, és dolgát már elvégezte. És még ő sír. Mikor majd apának kell a zuhany alatt a sok kis legós cuccot kitakarítani? Hát most meg már felnőttek, vannak barátaik, a lányoknak legalábbis. Az egyiknek vízilabdázó barátja van, a másiknak rögbijátékos, birkózó barátja van, úgyhogy kicsit hátrébb kerültem az otthoni rangsorban. Hazamenvén az előszobába akkora cipőkkel találkozok. És ugye most így már heten vagyunk, ha én kibontok egy üveg bort, ennyi jut. Pedig ahogy a nagyok mondják, ez az alkoholizmus, ha jól csinálod, működik. Hát, ha jut belőle. Borzasztó. És ugye ez a sok gyereksírás, meg ilyen idegileg megviselő dolog bennem azt az elhatározást hozta, hogy ha majd fogatlan vénmajom leszek jövőre, egy éjjel, mikor ők alszanak, fél kettő, három óra között kigurulok a kerekes székemmel a szobámból, ha lesz, oda a radiátorhoz, van egy bádogbögrém, riadó, és megkongatom csak egyszer neki. Nem lett világ vége az idén. Nem is ígérték, ez igaz. Van egy réteg, akinek ez a mániája, hogy világ vége lesz, mind meg fogtok dögleni. Ez kinek jó? Mondom neki, hogy te is megfog. De ti jobban! Általában megzavarja őket a furcsa számok együttállása, mint hogy 2012. 12. hónap 21, mert hogy 1-2-0-1-2. Világvége lesz. És az idénre valahogy elmúlt, de azt megfigyeltem, hogy a világvégét többnyire a tél körülre várják, mert akkor olyan rossz. Mert nyáron mondjuk a balcsira, most elhagyjam a világvéget, ancikáiknál fogunk lakni 4 napig, abban basztom a világvége, pont akkor jönne, mikor ott vagyunk, nem, ne legyen. Azt várják mindig, hogy télen legyen világvége, persze sosincs, de az indokaik nagyon szépek. Arra emlékszem, a legutóbbi világvégét arra alapozták, hogy már megmondták a maják. A maják? A maják 1000 éve haltak ki, óvatosan jegyzem meg. Nehogy már nekem szilveszteri program... Megmondták a maják. A maják? A maják 1000 éve haltak ki, óvatosan jegyzem meg. Nehogy már nekem szilveszteri programot csináljon egy maja, amikor nem él 1000 éve, 5 éve.

0: érte? Ugye 8-kor kezdődik ez az adás is, épp úgy, mint a heti hetes. A fiúk úgy kezdtek magukra rátalálni. Hát mindjárt ugye a másik fiúk azok meg megsértődtek, hogy na-na! És azonnal nem 8 órakor volt, hanem eltették csúcsidőre, vasárnap reggel 4-re. Akkor nyugodtan lehetett beszélni. És a címe is megváltozott. Gazda TV az lett. Hát gyerekem, szabad világ, szabad, hát nem úgy megy ez. És amikor eltették őket 4-re, van ám ezeknek a farkasházéknak kezdjük. Azonnal betették a picsolinát. Punci! Punci! Egy ilyen idő volt a kurva, hát én még ilyet nem így látom. Na, de az eredmény megvan. Mindjárt visszakerültek este 8 órára. Punci! És akkor meg aki nem tud olvasni, na. Megfogta a csöcsit. Nem baj, majd csak kap tőle valamit. Hát ez... Szóval azért mondom, hogy én is semmit nem fogok mondani ma este, mert még itt egymás közt még itt elintézzük, de amikor itt vannak ezek a mikrofonok, hát rajtam is van 2. Csak az egyik szól ide. Persze, a másikat hallgatja a klotyó. Most tényleg, most Pintér találkozott a klotyóval, vagy nem tudom. Szóval eszervezett más világon. Na, azért mondom, hogy a Csicsolinát nem tudtuk megfizetni, de egy Mátyástéri kurvát már lekötöttünk, úgyhogy itt nem jön be, de majd rágálkodik kintről. Templom mellett 200 méteres körzetbe fog üvöltözni. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj, nem azt mondtam, hogy tapsoljál, hanem, hogy jól vagy-e. Én nem találom a helyem ebbe a piacorientált világban, te meg jó vagy. Csak a férjed nem tűzoltó. Mert most van dolgotok rendesen. Jaj, Istenem. Valaki hülye azt mondta, hogy ő meg biztosította, hogy meg fog gyulladni. Hát mit gondolt? Hát mit gondolta, hogy hogy van ez, hogy
1: jaj, ég!
0: Az a farkasházi kocsija, az megint már. De én igazolom, hogy ő nem volt a BS környékén sem. Hát egy zseb hamut vitt át, azt látom. Jaj, de furcsa világ ez. Azért én nem találom a helyem ebben a piacorientált világban. Pénzél mindent. Ez van. Hát én is pénzél. Szopog, nyalog, gombot varok. Hát álljál meg. És akkor még van pofájuk a televízióban. Kiírnék be, meg bemondani, hogy professzionalista. Nem tudom, mit jelent, de professzionális. Olyan, mint a piacorientált, csak az professzionalista. És ha jól tudom, képzeld el, az öttusázók, a világ, a atyaistenei, azok nem profik. Érted? Csak a falábú fiúk, azok a profik. Tamáska döntött így. Ne, nem baj, nem baj, foglalja el magát, hogy nehogy itton hagyja az útlevelet. Hát ez... De az ilyen már valami, képzeld el. Volt dolga a Pintér belül miniszter úrnak, te kellett intézni, hogy na, a Prágában már várják. Hát, ha megint forradalom van. És azonnal elintézték, hogy amikor utazik Dajcs Tamás, akkor repülők visszafele is mennek. De szóval azért mondom, teljesen más világban. Professzionalista. Jó. Na de nem kell bántani a labdarúgókat, mert legyünk őszinték. Egy labdarúgó legalább nem rabolja ki az OTP-t. Hát ezt nem értetted.

semmi gond a vendégér, minden, tehát, na, nekifutunk még egyszer. Ha rádió nem lenne itt, hagynálak békén, értem, de hát elterjedt, hogy ne. Na, szóval egy labdarúgó legalább nem rabolja ki az OTP. Igaz, nincs is hokiütője. Én vagyok a hülye, előbb ezt nem mondtam. Na szóval ez most a rendőrségnek sikerélménye lehetett végre. Tökön szúrhatják magukat. Hát kérdez, elfogták a viszkist. Már másodszor. Hát, és tudod, mi a borzasztó? Hogy amikor sikerünk van, már nekik. Hát nem tudnak vele mit kezdeni. Azt mondja valami szóvivő, de legalább vitte volna, de nem vitte, hanem törte, gyűrte, meg mind. Azt mondja, 3-5 perccel előbb értünk oda, mint ahogy odaértünk. Odaértünk, és akkor oda értünk. Mi értünk, és amikor oda... Nagyon komoly munka előzte meg az elfogás. Aperitív munka. És a rendőrautó az közvetlen ott állt meg a OTP bejáratánál. De egy. No, igen, mert a másik azon 5-600 méterrel odébb állt csak meg. Miért? Azért, mert csak ott volt keresztbe fal, ami fölfogja. És nem volt rajta fék? Volt, csak éberségből nem mondták meg, hogy melyik az. És egy rendőr ült a kocsiba. Egy 20 éves tapasztalatú rendőr ült. Tapasztalata 20 éves. Nem, a rendőr volt 20 éves. És egyedül volt a kocsiba. Nem egyedül volt. Egy 19 éves rendőrnő is volt a kocsiba. Nem láttuk a fejét. Tűzharcba lebukott a tűzharcba. És azt mondják, hogy állítólag a viszkis megsebesült. Ne, csak azt hittük, mert úgy lett volna könnyebb, de nem a viszkis sebesült meg, nem. Mert a viszkisnek a vére URH pozitív. És nagyon komoly munka előzte meg, hogy a rendőrök azok az OTP főbejáratánál gyűltek össze, mind az egyen. Így aztán nyugodtan tudod menni a viszkis a hátsó kijáraton kifele. És akkor előjöttek a riporterek is. Istenem! Ez a halálmadár csaj, tudod? Ki volt a vére, ha bele kijött? Ha hívjon minket! Hú, forró nyomon! Itt fog megdögleni! Anyukám, menj haza, aludd ki magadat! Szépen, Géza bácsi nem maragszik. Jó. Valamit már kezdje úgy, hogy jó estét. Köszöntöm önöket. De meg fog halnia. Itt is próbálkozott. Azt mondja, a viszkis majdnem szörnyet halt a tűzházba a viszkis. Nem igaz. Hát legalább egy mondatot jegyez meg. Nem igaz. Azt mondta a kommandós, kinyitni. A viszkis kinyitotta. Kijött alsógatyába, meg paprikás krumpliba. Épp akkor tett el a szafaládét. Na most, krumpliba az megy. Na most képzeld, de... Másik meg azt mondta, hogy feküdj. Lefeküdt, hát magyar ember. Na és erre a hölgy már mindjárt, majdnem a tűz hazba megy. Nem, nem kell hűíteni az embereket. Nyugodt, és a riportert... Nem is gondoltam, hogy ennyi ilyen semmilyen riporter. Szervusz Péter, Péter, szervusz Józsi, Józsi, szervusz, szervusz, szervusz, szervusz Péter, Péter, szervusz, te. Gyerekek, ismerkedési estnek vége van, nem most kell bemutatkozni, műsor, egy hete azt mondták, hogy élő, élő közvetítés, olyan élő közvetítés, hogy még bimbozik, élő közvetítés, és egy rohadt fényképet néztünk 2 hétig, élő közvetít. Itt Horváth József, RTL Klub Budapest. Tudom, te barom, én kapcsoltam oda. Hát ez ennyi eszem. Tudja.
valamiből már lehetne kihagyni a szex. Tudom, hogy egy nagy dolog a szex, de hát, hát nem mindenhova. Hát, és most mi van a viszkissel? A rendőrség lefektette. Én vizuális típus vagyok. Már vártam, hogy bemondják, hogy előtte 400 grammot szopott. Majd hármat büfizett, és reggelig aludt. Szóval azért, de nem kell bántani a labdarúgókat, mert egy labdarúgó legalább élő emberre, rendőrre, kapura, nem lő. Csak professzionalista. Ja. Mi van? Így jártam a napfogyatkozással is, azt se értettem. Azt mondták, ez valami nagyon-nagyon ritkán van ilyen, nagyon... Vagy én vagyok sűrű részek, de nem... És akkor azt is mondták, hogy a napfogyatkozás igen-igen nagy hatással volt az állatokra. Képzeld el? Tudod, hányan mentek Siófokra? Kivette az apartmant, és nézte, amit nem is lát. Ha meg látja, akkor megvakul. Csuda világ ez. Tele vagyunk gyöngyszemekkel. Itt van például Pelikán úr a gátőr. Meg a Simliskának milyen keze volt te. Elsőre őt választotta ki. Mi? És ő ment van a lakásra, hogy mit lopott? Jaj. Először csöngesbe anyádhoz jó barát. Okosan mindent kifejtett, emlékszel rá televízióban? Nem tudom. Milyen színű az arany? Nem tudom. De hogy számlát kelljen adni, most hallom először. Nem tudom. És amikor fölállt a végén, akkor elegánsan bement a szekrénybe. Nem is értem. Éjszaka dörömbölnek az ajtón. Azonnal kinyitni, adórendőrség. Ne dörömbölj, hát éjszaka van, különben se veszünk aranyat. Tudod, mi az adórendőrség új címere? Pelikán csőrében aranygyűrű. Hát ilyen nincsen. Szóval azért mondom, hogy... Csodák vannak. Összehívták az erdei tanácsot, mert azt mondta a Viktorka, igen, hogy nagyon jó a közbiztonság, érted? És nem rögte el magát. Hát pedig ő aztán tudja, hát a kormánya minden tagja alól már kiloptak egy autót. Most azért lesz, azért vittek két új minisztert, mert van még két kocsi a garázsban. Mert különben mindenki. Szóval eszeveszette. Például a szombathelyi polgármester. Tetszett, hogy neki van nyelvvizsgája. Alap-középfokon. Hát annyi gerinc nincs benne. Azt mondta volna, hogy én mindenkit átvertem be. És hónapok óta megy a játék. Most a másik fideszes, aki landalírozni megy. Hidd el, én voltam részeg elégszer. Csopak, ABC, mit tudom, milyen áruház. És mit csinál a képviselő? Labdát vesz. Nem pénzért, elő. Mert a párt hűség. Hát gyerek, azon megy a verseny, hogy melyik rép rosszabb. Mikor az MSZP kivonult a parlamentből, felszívta a vizet, nem kell annyira szívni a vizet, de mindegy, kimentek, azt mondja Viktorka, nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Annak idején erre már rájött Rákosi elvtárs is.
Csak ő még nem jelentette be. Irga, vagy most a másik polgármester, figyelj. Azt mondja, a Fidesz kapja be. Hát ez is egy megoldás. És ez a mi kis politikai kultúránk. Na, apropó politikai kultúra. Ez a Wurlitzer Johnny. Ja, hogy mondjam, Megmester. Na, ennyire ismerik itthon. Jeszenszky. Jaj. Beleszól, hogy ki milyen kitüntetést kapjon. Na, mi között hozzá? Álljál már meg. Nézd oda. A választáson nem kaptak egyetlen szavazatot se, még hibásat se. És most tessék, a nagykövet úr levelet ír. Kellett védeni, beszarásik, hogy hát ő nem úgy írta. Meg nem, mint nagykövet? Nem, hanem mint a, nem is a követség plevélpapírjára, nem, hanem a hátsó oldalára. És valami rohadt, mocskos kommunista szél megfordította a lapot, és hanni csak igen. Úgyhogy ő nem tehet semmiről, se semmi. És már majdnem elhitték az emberek, amikor újra jött a Jeszenszky, hogy nem így volt. Én nekem ez a véleménye. Na, akkor én sem mondom tovább a hivatalos véleményemet, hanem elővezetem írói munkásságom egy részét. Hogy egy ilyen ember hogy lehet nagykövet, tudjuk. Hogy egy ilyen ember milyen demokrata, azt tudjuk a levélből. De amíg élek, nem tudom megérteni, hogy egy ilyen ember, hogy lehet Géza?

Van egy haverom, mondtam neki, te itt sajtószabadság van, szólásszabadság van, itt policerszabadság van, itt minden szabadság van, ne járjon a pofád, érted? Így mondtam neki, érted? Ne járjon a pofád, just is járt. És ezt tőle kaptam, hogy mi minősül államtitoknak. Ő kívülről tudja, beleverték. Én meg megtanulom. Ja. A fiúk erőből mindenkit kirúgnak. Ja, Istenem. Ami Tamásunk, te. Kirúgta a fifát, a mifát, a lifát, a MLS, mindenkit kirúgott. Hát, aztán csodálkoznak, hogy nem mi kaptuk a rendezési jogot. Hát nem. Úgy látszik, a FIFA az nem Fidesz közeli. Bevitték a mi Tamásunkat az olimpiai bizottságba is. Tudod miért? Ő az egyik karika. Kirúgni. Ki akarták rúgni a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját is? Állítólag oda valaki bepó fátlankodott. Miért nekik kirúgni? Hát te, ami Viktorunk. Először volt Kanadában, mert eddig mindig lekéste a gépet. Abból is akkora balhé volt. Itt nem tudta mondani a delegáció tagjainak, hogy te se jössz, te se jössz, te se jössz. Mert hogy lehetne elintézni? Álljanak ott meg. Induljon. Mindenkit kirúgtak. A maléptől. De én nem értem, hát annak idején alcsút dobozon nem mentek ki korábban a busz megállóba. Tehát én mondom, ha bajod van, akkor van egy dal, Jósz Lászlónak küldték Szívküldi Szívnek szívesen műsorában. Az a címe, hogy Gondolj apádra!

0: keresni.
1: Arra gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Nem angol kórus, ilyen énekkar kórus. Nézd már. Slőn világosság. Ha elterjedt, hogy tudok fakasztani vizet is. Az árvizet rám kennék, az biztos. Na, szíveim, egy közös éneklés. A szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát primitív, primitív, de... Megmondtam előre. Jaj, itt most te jöjj. Próba, külön próba, szolistával külön próba. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. No. Olyan ideges vagyok te. Ha felvétel sikerül, leadja a lagzilajcsi. Nem vagyok kószos? Berlin, zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra. Na, akkor most próbálj. Nyugalom, nyugalom. A közben bejajjaik, az agyon lőlek. Na, szóval. Ez a hangad nagyon fontos. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Megmondtam el. Kurva jó. Hogy fel ne menj a tetőre.

gyorsan, élesbe, tessék. Na, erre kell belépni, hogy... De zenei, szóval.

0: Álljon oda a mikrofonhoz, mert adás van.
1: Adás?
0: Adás.
1: Véradás?
0: Maradjon meg. Szeretném magát bejelenteni.
1: Tudom, fiam, 42-ben is bejelentettél.
0: Apuka, ide figyeljen. Nagyon szépen megkérem, hagyj, hogy elmondjam, hogy miről. A dolgokat szeretném
1: elmondani. Nem a dolgokat kéne, fiam, hanem a témát.
0: Hogy is hiákod?
1: Meg a micsodát. Hát nem... Most nem is magadról, hanem rólam, édesapádról, aki annak idején
0: ott édesapuka, volt, drága, amióta én magát síretettem, nem bírok magával.
1: Sinre?
0: Síretettem.
1: Először ugye befalazott.
0: De elég rosszul, mert megint itt dumál.
1: Aztán úgy beásott a kútba, hogy csak a fejem volt kint.
0: Apuka, mély hazudik. Nem volt kint a fej, rátoltam a szekrényt. Mit hazudik? Elmondhatom, hogy miről van szó?
1: Volt dolgok.
0: Idősebb Káló József, édesapám, el fogja énekelni ennek a szép baralánynak, hogy mácsat fogja sem énekelni.
1: Dombon van a háza.
0: Mi maga fődmérő? Most őszintén. Papa, nem mindegy, hogy mi hol van, mert én elmondom, mi hol van, megadom a hangot, citerázok, maga énekel, és el van intézve, jó? Ne rendezkedjen. Na, gyerünk. Mi az, apuka? Mit néz? Nem látott még citerá? Mondja meg őszintén. Nem látott még citerá? Papa, olyan fárasztó lett, hogy nyugalt kell magához beszélni. Még egyszer bemondom magát, jó? Idősebb Káló József, édesapám, ez van. El fogja énekelni, amit Kemecsén is elénekelt nagy sikerrel. Ennek a szép baralánynak fönn a dombot égítottam.
1: Dombon van a háza, mondd már ki!
0: Papa, mi maga a helytörténeti múzeum? Mondja meg őszintén, egy telekönyvi kivonat. Ennek a szép baralánynak.
1: Melyiknek?
0: Aki lerántotta a tapétát. Egyébként a tapéta. Na, már itt tartunk. Megszereztük, hogy Békásmegyerbe ezt a gyönyörű lakást, igaz? Főmentünk a lakásba, ott áll az öreg, és rángatja le a tapétát a falra. No, mit csinál azt, hogy kicsomagolom a szobát?
1: Fáradt, fiam. Beköltöztem, szerencsétlen édesapáddal ilyet csinálsz. Az a megyek, azt mondja, hogy van birkózógép a lakásban. Azt mondta, állt ki két drót a falból. Azt mondja, fogja meg birkózógép. Megfogta, úgy a falhoz vágott, azt mondja.

0: Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni, most magad bejelentem, elénekel a dolgot. Szomszéd ma át fog kopogni, mert nem bír magával. Ott van, Soma bátyánk, aztán majd kopogtat, azt jó nézünk. Na, gyerünk, fater! Így az életben nem fogja végének jönni. Lekéstük a kápolnás néki csatlakozás meg. Vagy énekelett az állomásfőnöknek Dombováron meg. Vagy benne az őrsön. Csak ott magát már végig se hallgassa.
1: Alsó őrsön.
0: Az kéne magának. Meg kővágó őrs. Sopron kőhidavágó őrs. Na jó, kész, tényleg a magának. Ennek a szép barna lánynak Dombon a Márcsat volt, és apa már énekelt.
2: Dombon van a házat.
0: Ide figyeljen, fater. Még egyszer megmondja, hogy hol van. Én magát úgy hókon vágom, hogy németül fog beszélni, és leállom vizsgázni. Hát én még egy életemben nem láttam, hogy egy ember állandóan elmondja, hogy mi hol van.
2: Én a dolgokat mondtam, fiam, az meg ott van a helyén.
0: Ennek a szép barna lánya kapjon bele, fater, ne cifrálj.

0: Gyerünk! Erre várnak, hogy maga az első díjat számát elénekelje. A Kemencsén első díjat elhozta. Elhozta az első díjat. Keresi is a zsűri azóta, rendesen.
1: Ennek a szép annalának dombom van a háza.
0: Ez az fagy. Bárta, nyugodt. Mi van, bedugult apukad rá? Mondja, mi baj van?
1: Elfelejtettem.
0: Mondja, papa, ennyire gond van, miért nem megy be az orvos, az ingyen van?
1: Voltam.
0: Tudom, hogy volt, tudom. Azt is tudom, hogy mit írt, hogy menjen, az azt jól mosdassák meg, tudom én.
1: Fiam, nem kell, hogy nekem beleszóljál, eszembe jutott a szöveg, azt elmondom egyedül, az kész.
0: Jó,
1: nem kell, hogy nekem segítség.
0: Nem segítség.
1: Ne súgjál
0: nekem. Súgjon magának a déli szél, a súgjon. Ne súgjon magának. Az. Megmondom magának őszintén, apuka drága, én el vagyok úgy magával, én tudom azt, de maga életében egyszer mondott végig egy mondatot tisztességesen, amikor belesett a kútba, hogy segítség.
1: Mondtam, hogy elmondom és kész.
0: Hát persze, nem akarok én magával.
1: Nem kell, hogy súgjál. Azt mondtam és kész.
0: El vagyunk kint.
1: Ennyiben, na. Fejezd abba és kész. Azt mondja. Ennek a szép barna lánynak dombom van a háza.
0: Sudar.
1: Ne súgjál.
0: Nem, csak mondtam. Nem,
1: nem.
0: Nézzem, hogy...
1: Sudar, jegenye fa van az. Ott vazsában.
0: Hede, suda.
1: Ne zúgjál! Megmondta!
0: Megmondta!
1: Nem megmondta!
0: Megmondta!
1: Mit mondtam?
0: Hát ez az, ezt nem tudom én sem.
1: Megmondtam, hogy nem kell, akkor nem kell. Tudom, azt egyedül elmondom kívülről. Na, azt mondja. Olyan! Na, most zúgjál.
0: Be! Persze, most súgja. De mondja meg, apuka, ebbe a rohadt életbe, mi volt, amit maga egyszer tisztességesen végigcsinál?
1: Téged, fiam. Édes fiam, amikor én már ott 1910-ben, már ott a viharsarokba fölkeltem.
0: Föl, 11-kor, mikor már mindenki kint dolgozott, attól keltem.
1: Amikor 914-ben, az első nagy háborúba elmentem a front a katonára...
0: Fejezze be, jó? Fejezze be, olyan lúdtapa volt, hogy nem lehetett hanyat lökni, maradjon meg. Különben is olyan asztmája volt, úgy kölgött, hogy azt lőtte be az olasz tüzérség minden nap.
1: Nem igaz, fiam, 4 kitüntetést adtam.
0: Azért kaptam, mert 2 éjszaka nem kölgött, azt tudtak magától aludni a körlet.
1: Viccelődik. Csak az elfelejtett, fiam, hogy én abban a csatában, fiam, elveszettem a fél lábamat.
0: Papa, nagyon buta vicc. Nagyon buta vicc, ott van mind a két lába.
1: Hát a csata után megtaláltam. A nagy hatalmak visszacsatolták.
0: Néma, be van zárt. Nagy hatalmak is, meg maga is be van. Fejezd. Mi volt 19-ben, arra
1: meséljél. Tessék, fiam, amikor én 1919-ben Szegeden voltam, darútollas vörös...
0: Mi volt maga elvetemült? Mi volt maga?
1: Vörös.
0: Az erőködéstől? Nem szégyeli magát? Ott ment a horti lova mögött, azt maga nyerített állandóan. Vörös volt. Persze, hogy vörös volt, mert nem bírta a géppuskát, arrébb úgy az erőködéstől volt. Kész, 42-ről meséljen.
1: Tessék, fiam, tessék, amikor én 1942-ben a második nagy háborúba megkaptam a behívómat. Én egyből bementem.
0: Be a Katihoz a falu végén, tudom. Miért a Katihoz ment be?
1: Mi? Azért, mert ott volt a kielégítő parancsnokság.
0: Jé. 43-ban még kellett magának Szibériába menni, mikor mondtam, hogy ott hideg van?
1: Még kellett.
0: Még kellett, mondja meg. De miért kellett magának?
1: Elmondom.
0: Még kellett?
1: Azért, mert vittek.
0: Papa, ki vitte magát?
1: Hát a lábaim
0: vitték. Azért mondom, apukadra. Hát aztán, amit csinált magot nekem 44-ben, a faluk főterén, hát az a főtéren, az a cirkusz, hát én azt hittem, hogy
1: cirkusz ott... Cirkusz volt, fiam, ott
0: mi volt az?
1: 44-ben ott volt a faluk közterén, az életnagyságú nagy lovasszobor, amit én tiltakozásba felrobbantottam.
0: A lovasszobrot?
1: Aztat.
0: Tudja, mit robbantott fő?
1: Hát.
0: A csodálkozó biciklis postás tapokat rá.
1: Nem
0: tudom. Téma be van zárva. 45-ről meséljön.
1: Tessék, fiam, 45-ről. Na, akkor 45-ben jöttek a partizánok.
0: Végre, apuka, ezt mondja. Végre.
1: Jöttek a partizánok 45-ben. Én adtam nekik melegét.
0: Rendes dolog volt, apuka.
1: Meleg ruhát.
0: Ez is rendes dolog.
1: Bekötöztem a sebeiket.
0: Ez is rendes dolog volt. Hálásak voltak a partizánok, papa?
1: Hálásak
0: voltak. Jó van, papa. Megköszönték a partizánok?
1: Megköszönték.
0: Na, mit mondtak a partizánok?
1: Mondták, hogy... Dankeső.

0: Na de az is szép volt, mikor 46-ban bejelentés nélkül, meg telefon nélkül, csak úgy berobbant maga nekem a pártitkár az ajtóstól.
1: Ajtóstól berobbant?
0: De miért robbant be magad?
1: Azért, mert aknára léptem.
0: '52-ben a legvadabb időkben. Végment nekem farsankor a lányosházaknál, bedörömbölt a baltával, és kijött a menyecske megkérdezni, hogy ki az maga vidáman, azt mondta, AVH. Nagyon jó vicc. 28-a kaptak infarktus maga miatt. Mit csinálta?
1: Édesfiam, akkoriban ez volt a népszokás.
0: Papa, az is népszokás volt, hogy 56-ban háromszor diszidált apukat. Mondja meg őszintén nekem, hogy igaz lelkire. Még kellett magának Máté Szalkán menedékjogot kérni, papa? Azt hitt, hogy Indiában van?
1: Hát, úgy néztek ki.
0: Téma be van zárva. De amikor harmadszor elkapták magát Albert Isán egy marhavagomba, magának már le volt plombálva mind a két füle, így volt. Ott állt négykézláb és várt a fejésre, igaz? Nézze meg a fejét, benéz egy óvodába, a gyerekek ilyetükben megállnak a fejlődésbe. Kész, bejelentem, megyünk a dolgunk. Nem, mindezt nem csinálom. Idősebb Kálló József, édesem, el fogja nekem ezt a barátokat, mondom, már csak is már engedjél. Meg nem mondja, hogy hol van, meg nem mondja, mert úgy itt marad egyedül, mint...
1: Az a baj, fiam, hogy én már nem mindig tudom a szöveget.
0: Papa, ne nagy képüsködjön, hogy nem mindig.
1: Ennek a szép barna lánynak domború a háta. Pupos, pupos, mi van vele, pupos?
0: Meg tolótetős, meg lánykerekes, meg mit tudom én, micsoda.
1: Zsebkendőm, négy sarka,
0: papa.
1: Fel van virágozva.
0: Papa, sudár jegenyefa.
1: Az is. Sudár jegenyefa van a Gábor Áron.
0: Papa.
1: Nak.
0: Pláne, gyönyörű, jó.
1: Ha még egyszer azt üzeni, nekem most már kiköl meg.
0: Meg is öl.

0: felejts el, www.merciradio.hu. Itt megtalál minket.
1: Nem tudom, hogy önök megfigyelték-e, én egy kicsit odafigyelek a közlekedésre, hogy ha egy magyar autós koccan egy magyar autóssal, az egészen másképp fest, mint hogyha két nyugati autós koccan. Két nyugati összekoccan, ajtó kinyílik, kiszállnak, ötször kének elnézést, betét, telefonszámot, megint elnézést kének, beszállnak és el. Két magyar összecsattan, ajtó kicsapódik, hát nem idézem. Arra gondoltam, hogy ha már azt mondják, hogy Magyarország a költők és a versbarátok hazája, akkor az lenne a szép, ha a ma élő költők, úgyis itt van ugye a költészet napja, adnának útmutatást, és megmutatnák, hogy az ilyen dükkitörések helyett hogyan lehetne ezt líraian elmondani. Hát nézzünk egy alaphelyzetet. A főúton halad egy autós, a mellékútról jön egy trabantos. Stop tábla van, fék nincs. Találkoznak. Az autós kiugrik, és Juhász Ferenc módra így szól a trabantoshoz. Ó, te zengő virág illat felhőben illatozó, Trabant autó szárnyas csikó, bénaság tiport lelkű röppenő szárnyú lovasa. Ó, te úthoz kövesedett gigászi mikroösszaurusz, papírból gyúrt gyémánt kristály ősgyík holt permett tojása. Ó, te kétütemű, lóhere hártya ragyogással pöfékelő, kristály magzat vizet böfögő, bűzkocsonya magzat bűzárasztó levél. Ó, te nyolcszögletű, stop megállt vezénylő, táblarosda szirombolyos állítmány semmibe vevő, görény illat megszégyenítő, smog dúsító füstű förmedvény. Hogy az a magasság kristály ragyogású, Merkur áldású mennybéli verje meg mindazzal, amit ezen az ősgyűrődéses mellékútösvényen elképzelni sem tudok, agytekervényeimnek gyökérhimbálódzásával ebben a mindenség aszfalt közlekedő edényben. Hogy helyezze beléd ősgyík veszélyét a magasságos, mélységes imádattal, ősélvezettel, ősgyík heréinek, kuszagubancos szőrömeredményeinek, kristálygyökérfonódásaival. Ó, hogy menj abba a sötét, hátsó fertály füstáldású, autócsikó pegazus kipuffanó, sötétség lepelbe burkolódzó, bűzlyuk barlang, szent csatorna illatú szélröpítette végébe. Te állatforma ember, te emberforma állat, te ős állatforma ősember, te emberforma, barom kristályá formát, őstulok embrió, te kristály kreszteszt, szent bénaságú, normál idióta barbár, féktelen igavonó ősszarvas. Hát mi a jó édes anyádért jöttél ki elé?
2: Tehát van egy ilyen szerintem női napszemüvegem, Fábri Sándor érdekes művészúrtól kaptam. Azt hiszem, a 40 ezer forint per darab, tehát a két rész az 80.
3: De szexi minden esetre.
2: Szexi, szexi, Dolly hold az ilyet 74-ből 74-ig.
4: Ma este a Schroder Klubban Kis Ádám, Benk Dénes és Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Aranyosi Péter. Jó szórakozást!

Köszönjük szépen! Örülünk, hogy ilyen sokáig el tudtatok jönni. 10:30, úgyhogy teljesen rendben vagyunk. Na most van nekünk egy rádió műsorunk, gondolom rádió kabarét nem nagyon hallgatunk, teljesen mindegy. Mert szoktunk, Kovács András Péter is szokott benne műsort vezetni, a Hatházi is, Dombi is. És ez egy ilyen beszélgetős műsor, azért nem tudja, nem ismeri senki, mert hajnali 8:30 van vasárnap, amit én úgy hívok, hogy a depresszív sáv. Az csak ugye éjjeli örök, alvászavarosok, illetve anyám hallgatja, mert akkor habozza le másodjára a húsleves, de ő is lenne egyébként föl. És meghívtam a műsorba a Szikora Robi művész urat, hogy beszélgessünk vele. Megvan a Szikora Robi? Lányoknak meg is volt. És fölhívom a főnök nőnket, a szervező főnök nőnket, akit úgy tudnék jellemezni, hogy mellben dinamikus, arcban ideges. Múltkor fölhív telefonon, azt mondja, Peti, lenne itt egy fellépés 2018. november 27-én. Itt és itt, ekkor és ekkor, és mondja, mondom, jó, jó, Marica, de mennyi a pénz? Peti, ha ideges vagy, leteszem. Elmentünk múltkor bevásárolni, én, Marica, meg a kislánya, 4 éves Pupika. És hát mit csinál egy 4 éves kislánya a bevásárló központban, a csokoládé osztályon? Ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Nem, nem, nem, nem. Ezt is, ezt is. Nem. Püff a gyerek, ugye rádobta magát a 30x30-as burkolatra, visítva. Fogja Marica a bevásárló kocsit, azt mondja, Pupika, nem vagy alkupozícióba. Na és mondom neki, mondom, képzeld el, Marica, jön hozzánk a rádióba a Szikora Robi. Júj! Mindenképpen mondd már meg neki, hogy nekünk a főiskolán az volt a kedvenc ergónótánk, hogy úgy várok valakire, aki csak annyit mond, he! Jó van, majd megmondom. Azt kell tudni, hogy megfizettek egy beszédtanárnőt, aki foglalkozott velem 5 órát, de az 5. óra után már ő is sejpített, úgyhogy... Ez van. És mondom a Robinak, mondom, úgy várok valakire, aki csak annyit mond, he! Így néz rám a nagy művész, azt mondja, te régen hogy csajoztál? Hát mondom, én virágot vittem meg csokit. Azt mondja, látod, aki tudja a jelszót, az dug, aki nem tudja a jelszót, az veszi a virágot meg a csokit. Úgyhogy fiúk, így 37 évesen 2 gyerekes családapaként kell megtudnom, az a jelszó, he. Kipróbálom. Kipróbálom, figyeld a csajokat. Együtt vagytok? Mondhatom nyugodtan. És eljön velem. Nem bízol benne, hát tudod, hogy nem bízol. He? He? Viszont a hátad mögött egész jól pattan a kislány. Mondjuk azt mondta a feleségem, az sem mindegy, ki mondja. Van benne valami. Csak így modellezzük le, hogyha mondjuk a... Van itt az Erte klubon ez a büdös lábú landművész, tudod? Akkor olyan furcsán fog el a fiszt. Ha ő mondaná neked, menekülnél, de ha Brad Pitt, úgy másznál, mint autót szerelni, ugye drága? Tapsoljuk meg a hölgyet, nem? Na most nem tudom, ki hallotta ezt a hírt, hogy a világ leghíresebb golfját, he? Ez bejön, bazd meg. Anyukád? He? Nem baj, ne tessék szégyelni magát. Hát én abban a korban vagyok, nekem már mindenki tetszik, tudod? Tehát én... Hát nem mindenki, csak aki tetszik. Tehát maradjunk ennyi. Ne rögj! He?
van. Van ebbe valami hitel? Szóval a világ leghíresebb golfjátékosa lebukott, mert megcsalta. Ismerjük Tiger Woods. Megcsalta a feleségét, kiderült az asszony golfütővel szétverte a fejét. Ez teljesen rendben van. És hogy milyen furcsa ez az amerikai igazságszolgáltatás, a Tiger Woodsot kötelezte arra a bíróság, hogy feküdjön be egy klinikára, mert szexfüggő. És így azon gondolkoztam, most képzeljük el, egy golfjátékosból kikezelik a lyukérzéket. Múltkor volt egy értekezlet, Shoulder Club megbeszélés, és az, hát mindenki ott volt, és azt mondja nekünk Ádámka, mi már csak így hívjuk Ádámkát, Ádámka, gyerekek, voltam Debrecenbe, csajok kértek cicire aláírást. Így állunk Badár Sanyival, a két öreg, én és a Sanyi mondom, mi is megyünk két hét múlva Debrecenbe fellépni. És nekem már így a lelki szemem előtt értett, hogy cicire adok aláírást, mert az, hogy kis Ádám, az nagyon gyorsan megvan. De értett, hogy Aranyosi Péter György. Plusz egy he. Gyereket szül nekem ott a színpadon. És így állunk, nagy lelkesen vittük Badár Sanyival két vastag filctollat, mondom, a melbimbolyan így megdorzsolunk. Az I betűre a pontot. Így állunk kész, így. Hát, ha jön a lányosztály. Két bajszos pali jött oda jeggyel. Annál megalázóbbat érted, hogy he. Ilyen tömött bajszos embernek. Úgyhogy ez tulajdonképpen Ádámkára marad ez a feladat. Fogadjátok első fellépőként kis Ádámot!

Thank you. Thank you so much. He. He. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. Felhívnám azok figyelmét, akik hülyén röhögnek, hogy ők kétszer olyan hangosan. Jó? Jó? Mert azon röhög a többi. Jó? Tapasztalatból beszélek. Figyelje. Az volt, mentem fellépni egy városba, nem mondom a nevét, és egyetemistáknak, és mondjuk már az odautam nagyon kalandos volt, mert így majdnem kifogyott a benzinem, és ilyen biciklis néni ott biciklizik a faluba, így mellé gurulok, lehúzom az ablakot, mondom, csokolom, meg tetszik tudni mondani, milyen messze van a legközelebbi benzinkút? Azt mondja, 18 kilométer, na de hát autóval csak 14. Milyen jó, hogy nem kettes létrával voltam. Azzal lehet, hogy 39, érted, hát mami bicajja nyilván többnek érzi. Helikopátere meg egy. Pff, ott vagy. Elmegyek, beülnek a gyerekek 500-an, Kis Ádám első kérdése viccből. Tegye fel a kezét, aki meleg. Hatodik sor, csávóka így. Fú, ha mondom, már ne nézel, hogy baszod, mindegy. Figyelj, ott akkor egy 500 ember tudta meg. Hát én vízből kérdeztem, de... Ő így komolyan vette a feladatot. De az volt döbbenet, a mellette ülők így. Zsóti, ne izélj már! Ne szórakozz! Többet nem kérek jegyzetet. És ott volt... Ja, hát, és ezáltal nem nulláról, hanem mínusz 5-ről indultam. A kis buzi miatt, most már az is így mondom. Na mindegy. Visszahozom nullára. Te tényleg így. A szarból hoztam vissza a kormányzást, hogy klasszikustól idézzek. De tényleg az volt, hogy az volt a Fidesz plakát itt az idő zárójelbe, és tényleg egy hétig esett az eső, és szerintem rosszul írták ki, mert azt akarták, hogy itt a szaridő. Na mindegy, ez csak eszembe jutott. Visszahozom nulláról, 10 percig mindenki kulturáltan szórakozott, hihihi, ha-ha-ha. Egy hölgy is ezt tette, hihihi, ha-ha-ha, de a 11. percben így beakadt. Beakadt a hölgy, tehát azt jelentette, hogy hi-ha, á, de veled mi a helyzet? Na mondom a többieknek, ő biztos, hogy Fóka Idomár család sarja. Láttam a csaj szemén, hogy ő így élvezi a műsort, csak már nincsen oxigénje, érted? Tehát így... Muszáj voltam szomorúbb történeteket mesélni, hogy el ne veszítsük, hát kell a faszomnak egy... Kell a faszomnak egy stand-up tragedy. Nekem nem kell. Kérdeztem, hogy beépített közönségnek jönne velem továbbiakban. Mondta, hogy Szerintem ez igen. Rólam annyit kell tudni, hogy én parás vagyok és pánikolós, és még ájulós is, ezt már többször megénekeltem. A parám az nagyon durva, tehát rám egy másodperc alatt rá lehet ragasztani a pánikot, így Ádám, mi van? Semmi összeste? Ja, megyek, ne idegesíts. Fú, már megijedtem. Nekem fellépések előtt a nyugalomra tényleg szükségem van. Megérkezek decemberben egy céges bulira, fellépésre. Így. Megérkezik a szervező, megrendelő hölgy az ajtóba, így. Beszélj, mondjad, mi van. Azt mondja, jaj, hát, az van, hogy ő már nagyon izgul. Mit izgulsz? Ő azért izgul, ő nagyon izgul, hogy én a színpadon, a műsoromba, nehogy konkurens céget említsek, mint ők. Aha, hogy milyen cég tetszik lenni? Azt mondja, ablakgyártó. Na, az fasza, mert én az ablakra egy konkurenciát tudok, ajtó. Köszönöm. Jaj, csak nem fogok, csak tessék békén hagyni, mert rám tetszik ragasztani a pánikot, az kész, mindennek vége.
egyszer csak azt mondja, jó, akkor megyek. Most ne nézzen oda! Most ne! Ott jön a vezérigazgató úr! Láttam én már a vezérigazgató urat, miért kell így bepánikoltatni? Jó, nem nézek oda, csak ülj már le, dontfos, hagyjál már békén! Minden rendben lesz. Felmegyek a színpadra, tattara, nyomom a kis műsort, ránézek így a vezérigazgató urra, akire ugye nem szabad. Vezérigazgató nem az, hogy nem nevet, hanem így... Ilyen bokor arccal, érted így. Azt láttam a szemébe, hogy ő még így a táplálékláncba se tud elhelyezni, tehát semmi. Én megmondom, ez viccel velem, vagy mi van? Elkezdtem az arcába nyomni, hát ez nekem kihívás innentől kezdve, te is nevessél, köcsök. Mindegy. Hát nekem néző, hát én leszarom, hogy ő vezérigazgató, néző. Nyomom, semmi. Vége van a műsornak, jön a szervező. Jaj, nagyszerű volt a műsor, és még konkurenciát se említettem. Hát mondom, a műsor az nagyszerű volt, csak itt a vezérigazgatónak üzenem, hogy egy picit azért bekaphatja a faszomat, mert... Viccen kívül egy 25 percig nyomtam az arcába, és ő nem nevetett. Azt mondja, hogy az nem baj, mert a vezérigazgató úr cseh. Na most ilyeneket nem mondaná az elején, hogy cseh a vezérigazgató, érted? Hát 25 percig nyomtam Stirisztáz Nyisztiricsnek, megkérdeztem. Aki ezt így döbbenten végignézte, hogy egy külföldiül nyomom neki. Na most céges buli megfigyeltem, vannak azok a céges alkalmazottak, akik minél több pénz értékben szeretnének ételt fogyasztani a főnök úr számlájára. Tudod, mert én egész éven ott szopok, tudod? Céges buli mikor van? Egyszer, ugye? Tudod? Láttam egy faszit, 72 km per órával evett somlói galuskát, de így... Muszáj vagyok szó szerint idézni, rám néz a faszi, azt mondja, egy égeci ingyen van! Hát én tudom. Ő nem tudta. Akkor egy égeci. Vágás, megyek vissza egy fél óra múlva, barátunk, főhősünk, 1 km/h leszi a somlóit így. Elviszik, hoznak egy zsírújat, így csokival ledíszítve, 1 méter somlói, leteszik elé, azt mondja, Humor Herold, te bírsz még somlóit enni? De az, hogy kérsz esetleg, az felesd, hogy bírsz. Mondom, én már nem bírok, és te? Azt mondja, és se? De legalább csak túrjumán bele, bazzeg. Összekeverte fakanál az egészet. Bele van éve, legyen kifizetve. Nem ő mosogat. Meg nem is én, fújt egy gyűlölök mosogatni, azt az eget. Nekem ez ilyen not my business, tényleg sajnálom. Tehát így otthon is így mindig próbálom másra súlykolni, csak kedves egészségedre. Az a baj, hogy pont a poénban remek érzéked van. Otthon is így próbálom mindig másra súlykolni, csak az a baj, hogy egyedül lakom. Soha nincsen tiszta cuccom, de tényleg, de mosatlan gyártásba nagy császár vagyok, erre rájöttem. Tehát ilyen mosatlan totemeket építek, de így felhőkarszolásig, bazd meg. Tehát így a tett, amíg van. A múltkor odáig fajultam, semmit tiszta tányérom nem volt. Természetesen, hogy a mikróban forgó tányérra szedtem ilyen spagettit. Ne röhögjél, ugyanolyan finom. És ilyen fakanállal ettem meg, az volt ott. Ez van. Plusz el is neveztem spagetti fakanállának. A la mikro, úgyhogy nagyon jó. Korábban így felelőtlen voltam, tehát így anyukám csomagolt krumplipürét, rántott húst, fogtam rá a tányérra, megettem, egyből koszos tányér, villakés, 3 dolog koszos, emberek, rájöttem. A krumplipürét egyenesen szedjed rá a rántott húsra. Egy kézzel bevittem egy másodikat, egy kis kalonat nem használtam el, csak így, mondjuk a rázász még egy rántott hússal, lemetsz az utcára, szendó. Tesón fogalmazta meg, ja, amúgy, a vendégek jöttek, azt kérdezik, mit hozzanak? Tányér, bazzeg, amiről lenni akarsz? Tesón fogalmazta meg, ja, amúgy, a vendégek jöttek, azt kérdezik, mit hozzanak? Tányér, bazzeg, amiről lenni akarsz? Tesón fogalmazta meg a legjobban, hogy nálam olyan a mosogatás, mint a menstruál.

0: mosogatva. Most már mindegy. A parámhoz és a pánikomhoz még hozzá tartozik, hogy félek a rendőröktől, ez nem tudom miért van bennem. Én Németországban voltam óvodás, ott az volt, hogy rendőr a barátunk. Én Magyarországon meglátok egy rendőr, hogy rendőr! De a szar vigyázba áll bennem, pedig semmit nem csináltam, csak így rendőr, rendőr! Múltkor megállt a rendőr, azt mondja, jól látja ő, hogy én nem vagyok bekötve. Én megmondom, nem, mert már be vagyok. Késő. Azt mondja, ez 2 hibapont és 30 000 forint. Én meg mint a benzinkúton, ó, én nem gyűjtöm ezeket a pontokat. Itt sincs a füzetkém. Hagyjuk ezt. 30 000-re meg küldtem egy ilyen lottó reklámot, hogy mennyi? Elaludta a száját a biztos úr. Nem lehetne megbeszélni, hogy így. Tetszik érteni, hogy... Azt mondja, rendőr, nem lehet, hát az korrupció gyanús. Hát nem gyanús, az korrupció. Nagy nehezen lealkudtam egy Deák igazolványra. Átadom, azt mondja, búcsúzóul, de mintha a Duna TV kívánság kosarába lennénk így. Búcsúzóul, azt mondja, búcsúzóul, ő egy ilyen elakadás háromszöget megnézne. Ó, mondom, most figyelj, hopp, azt így benyomtam a gombot. Működik. Köszönöm szépen a figyelmet, thank you so much. He?
1: Elmentem Kispest-Diósgyőr mérkőzésre. Hát én Diósgyőr szurkoló vagyok, annyit kell rólam tudni, hogy mondjuk annyi esélyünk van most az NB1-be bemaradása, mint Lendva Idékúnak a p***ba bekerülni, de... És a mi hősünket, egy csodálatos Diósgyőr játékost, aki annyira hát csiga, mint a mindegy, nem menjünk bele, fölvágták, és a bíró nem fújt semmit. És a Diósgyőr béközéből egy arc beszólt, de a sportás, még a labda is véret! A következő fellépőnk egy igen sportos alkat, bár ő most karra gyúr, és állandóan ilyen testhez álló pólókat hord, biztos neki jobban fog állni a he. Fogjátok szeretettel, Beng Dénes!

Nagy-nagy üdvözlet mindenkinek, jó estét kívánok! Szülővárosomból bejelölt az IVI-ben a buszsofőr. És van ez a hülyeség, hogy meg lehet adni, hogy munkahelyről ismerjük egymást, meg iskolából, innen-onnan. Ő mit adott, meg honnan ismerjük egymást? Közös utazástól. Hogy végül is nála ez majdnem mindenkire igaz. Én így jóvá hagytam, oké, közös utazásról, beírtam alá. Gyöngyös, jászárokszállás vonal, 286-szor. Hát kb. Annyiszor voltunk együtt ezen az úton. De ez is, hogy ugye iskola, munkahely, és köztük van a családtag. Nem tudom, figyeltük-e már ezt, hogy azért ez kicsit furcsa, hogy ülök a számítógép előtt, bejelöl egy nő, ki lehet ez? Megvadva családtag, ja anyám! Hát itt van a konyhában tényleg, köszi anyu, megvan. És ha már IVI, bejelölt életem legdurvább nője az egyetemről. Á, most nem csúnya, meg nem kövér, nagy. De brutálisan nagy, hogy én el sem tudom képzelni, mit akart a kis csofat testemtől, hogy így ad egy kis puszit, és leszakad a lépem. De valami olyan hatalmasan nagy, hogy én így nyugodt lélekkel merném elengedni fegyver nélkül jegesmedvére vadászni, és visszajönne. Biztos, hogy visszajönne. Úgy lenne korrekt, hogy így hátra kötözni a kezeit, hogy ne ölje meg mindet. Kipusztul a jegesmedve populáció. Mondjuk van haszna is, hogy ilyen nagy, mert a nemi erőszak veszélye az egyáltalán nem fenyegeti. Legalábbis emberek között nem. Mondjuk így yetik között már lenne aggodalma. Bemegy a rendőrségre. Nemi erőszakot szeretnék bejelenteni. Kérdezi a rendőr. Igen, kit erőszakolt meg? És akkor, ha már nők vagy érdekes hölgyek, utaztam a buszon,

0: láttam egy nagyon csinos kis hölgyet, így finom, puha, nőies mozdulatokkal így dörzsölgette a szája fölötti részt, és akkor meglátta, hogy nézem, elvette a kezét, én akkor láttam meg, hogy ilyen 4 centis műkörme van. Tulajdonképpen szerelte az agyát a kis tündérke. Ilyen mechanikus agya lehetett, érted? Valamit állított rajta, rögtön tudta, hol kell leszállni. Egyszer letörik a körme, soha többet nem talál haza. És most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk.
1: Aki még hátra van, Szüllősi Csák Gergely és Aranyosi Péter minden mennyiségben. A reklám után folytatjuk.
0: Illant ez a kis reklám szünet, már itt vagyunk. Ezen mindig nevetnek, ez tök jó. Itt vagyunk újra, ha már reklám, egy reklám irodában összefutottam múltkor Kiszel Tündével. Hát én is így éreztem, ugyanis azon gondolkoztam, hogy mit akarnak reklámozni vele, de tényleg. Tehát ami hiteles, mert szerintem az arc, meg a te... Várjunk, mondok egy példát, nehogy félre szaladjunk. Tehát, hogy az arc, meg a termék, az úgy hiteles legyen, tőle megvenném. Mondok egy példát magyar viszonylatban. Zalatnai cini tej. Én rámennék arra az acskóra, nekem az korrekt, az hiteles. De hallottam, hogy van ötlet, tehát Tündivel mit lehetne akkor reklámozni? Szemöldök csipesz. Az egy szar szemöldök csipesz, mert nem tudta vele kiszedni, vagy el sem merem képzelni, hogy nézett ki korábban, ha ilyen kiszedve. Jó, van-e még ötlet? Bátran. Szemöldököt? Hallok egy szemöldököt. Hát, mondjuk kinek? Egy-két póróját tűzoltónak, de nem túl nagy a piac. Jó, még van, nincs, mindegy, nekem sincs nagy ötletem, gondolkoztam. Ha én lennék a marketinges, én végül is patkánymérget reklámoznék vele. Dobozra rányomtatnám az arcát, aláírnám, én is ezt eszem. Szerintem ez az egy hiteles, mert akkor tudjuk, hogy miért olyan, amilyen. Jó, bekajált, érted? Még ketyeg egy darabig, csinálja a hülyeségeit. Hát a patkányok azonnal pusztulnak elő, még azért megy egy darabig. Föl-föl röppen a hír, hogy gyereket akar. Így a bulvárban, amikor már nincs végképp hír, akkor jön ez, hogy gyereket akar. Hát mondjuk én itt beavatkoznék államilag. Tehát én azt mondom, hogy legalább egy Einstein kéne, hogy a kis csávú hazataláljon az iskolából. Tehát, vagy ha már volt szemöldök, akkor mondjuk egy hobó bevállalná. Hát akkor egy Csubakka születne, én azt mondom. Vagy ne adj Isten, maga Csubakka vállalná be. Tehát én róla tudom elképzelni, hogy rákíván Tündire egy 1000 másodpercre, és megvan a baj. Nem is gyerek születne, hanem 100% élő gyapjú. No, van itt még egy dolog, amit feltétlen el szeretnék mesélni. Hát ugye alakulóban van a kormány, és hát nem lesznek már tüntetések, vagy legalábbis reméljük, hogy nem lesznek. Először még a tévészékház, ugye az nagyon durva dolog volt. Aztán telt-múlt az idő, egyre lazább lett. Én a vége felé voltam egyszer bámészkodni egy tüntetésen. Hát ott már piknik hangulat uralkodott, de komolyan mondom, piknik hangulat, babakocsis anyukák például. Háttérben kis vízágyúzás, gáspré. Kulturáltan. Mobil fagyi árust láttam. Hogy ő hogy képzelte, hogy takarodjatok, egy csoki puncs lesz, jó? Mondjon le, mazsolát nem kérek. Aztán, de tényleg mindenféle korosztály, igazi ilyen majális hangulat, hát X tüntető, 10X rendőr és 200X bámészkodó, jön egy minimum 70 éves mama. Háttérbe vízágyú, gáspré. Jön a mama, görbebottal, odaér hozzám, azt mondja,
2: hány óra fiatal ember?
0: Na, mondom, 7:30.
2: Akkor maradok még egy 20 percet.
0: Neki is buli. Jöttek emósok. Hát, 80 kb, mondjuk ilyen 14 és 86 év közöttiek, mert ezeknél én nem tudom megállapítani, hogy hány évesek. Nagyon rajtuk volt a világfájdalom. Egy lánynak néztem, ezt a mondatot kapom el, így megy. Mikor vernek már meg végre, bazsa? Gyere ide, adok én neked! Láttam egy csávót, ő hát menekült a rendőrök elől, kezében volt a laptop kinyitva, és futás közben még ráküldte az entert. Ilyen adrenalin függő menedzser lehetett. Neki már nem jó az irodában. Néha ejtőernyőzik, néha falat mászik, kell a kihívás. Ja, hát volt egy csávó, aki fölmászott a fára, tehát ő nem futok el a rendőrök elől, ő ezt így kigondolta. Na mondom, őt figyelem, jött a rendőrsorfal, barátunk fönn a fa tetején, sör, cigi. Átbasztalak titeket. Egy rendőr ott marad vele, következőt látom, így néztem egy padról, rendőr integet, csávó. Mint egy zsák krumpli. Egy nő azt kiabálta, 2 liter bor volt nála, a fele már hiányzott, azt kiabálta, Guantanamo, Guantanamo. Szerintem ő nem oda akart jönni. Talán még az országot is eltévesztette. És hát a kedvencem egy 16 éves forma lányka, a következő szerelésben érkezett, ugye vízágyú Gáspri a háttérben, 16 éves lányka, magas sarkú cipő, miniszoknya, rózsaszín diszkóparti póló és gázálarc. Hogy mit mondta faterjának, hogy hova megy? Hát elképzelni, fater, a diszkóba fújják a füstöt, add már kölcsön a gázálarcot. Mindegy, a végére behozták a törvényt, szó szerint így hangzott el. A rendőrök most már nem üthetik a lágy részeket, de a nemi szerveket semmilyen körülmények között nem vehetik célba. Ez volt a nemi szerveket. És én vártam, hogy ezzel úgy visszaélnek majd a tüntetők, hogy így kifejlesztenek egy ilyen önvédelmet, hogy minden ütést így farokkal próbálnak kivédeni, és működnie kell, később már így is támadnak az anyátok szentségét, raharékot. Tehetősebbek meg csak így. Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Köszönjük szépen Beng Dénesnek. Nekem kellett elmennem anyák napi ünnepségre, mert a feleségem a kisebbikkel volt kórházba. Nagyon jó anyák napi ünnepségre járni. És sírsz. Másik anyuka mellén. Jövőre is én megyek. Na most az van, hogy a fiammal birkózunk, a nagyobbikkal, és mondom neki, te öreg 6 éves, tő! Azt mondja nekem, én 6 éves, én még fiatal vagyok, a 12 éves, na az már öreg. Én annak idején szakközépiskolába jártam, vendéglátó szakközépiskolába, és minden nyáron el kellett mennünk ilyen nyári gyakorlatra. És hát mi szakközepesek voltunk, elegáns gyerekek voltunk teljes erőből, 2 nappal hamarabb érkeztünk, mint a szakmunkásosok, és már akkor mi bedolgoztuk magunkat tulajdonképpen, már tulajdonképpen a szivatások után voltunk. Tehát minket 2 napig szivattak, és alig vártuk, hogy megjöjjenek a többiek, akiket majd mi fogunk szivatni, illetve hát figyeljük, hogy őket szivatják, inkább ez, maradjunk ennél. És hát jött egy srác, és azt mondta neki a főnök, hogy hallod, figyelj ide, hallod, mája tudsz koffolni? És a gyerek nem merte mondani, hogy nem, tehát... Tudok. Na, hallod, hús előkészítő, ott van 100 szelet, máj leszeletelve. Mennyi az koffolt ki? És a gyerek elindult szeletelni, a komplett konyha pedig utána, a gyerek után, és a konyha és a hús előkészítő között volt egy ilyen 50x50-es ablak, abba 12 fej így. Hát ő el is kezdte a kloffolását a májnak. Gyerekek, 0-tól 2 méter 50 centig minden véres, amit elbírsz képzelni. Mikor a második májat elővette a gyerek, annyit mondott a séf, menjetek be, menjen be valaki, halljátok, mert beköpi a légy. Ez csak azért jutott eszembe, mert a következő fellépőnk főzni tanul. Egyelőre még nem látszódik rajta, mert 1 szál bél. Fogadjátok szeretettel Szülősi Csák Gergelyt!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Már megint a külsőm miatt kapom hogy a beszólásokat, pedig én elég jól képben vagyok a saját fizikális adottságaimmal, tehát így sose szerettem az állványos mikrofon megkitakar, tehát hogy így... Háttér információ, de ma egyedül én értem ide időben, mert egyedül én jöttem így a dugóban motorral, ami hát azzal jár, hogy egyedül én vagyok baromi büdös így az összes fellépő közül. De hát ennek nem mindenféleképpen kellett volna így történnie, mert nekem eddig motorom meg biciklim volt, de édesapám úgy döntött, hogy hát így a vidéki fellépések miatt megszponzorál minket és vásárol nekünk egy autót, aminek mi baromira örültünk, de hát aztán közben valószínűleg hát meggondolta magát, mert végül egy Suzuki vagonert vásárol, de mi annak is örülünk, az első útunk akkor volt, amikor baromi nagy köd volt. Azt mondják, hogy ilyenkor meg kell próbálni hát így alkalmazkodni a külső körülményekhez, úgyhogy én felhúztam mind a 4 ablakot, elszívtam be 3 cigit, benne se láttunk. Nem lett jobb, tehát hogy így a párommal 2 napja jöttünk hazafelé, amikor is ránk sötétedett, és annyit mondott, hogy legyek már olyan szíves, és így a belső világítást kapcsoljon föl. Én a megszokott módon kihúztam a gombot, ami a nem megszokott módon hát így panelestül a kezembe maradt. Úgyhogy hát nem, hogy a belső világítást nem kapcsoltam föl, de a külső is elment, aminek köszönhetően 4 óra múlva levertem a jobb oldalsó tükröt, aminek hiányában másnap reggel beletolhattam egy tűzcsapba. Ha ez nem elég egy Guinness rekordra, az biztos, hogy végül is 10 óra leforgása alatt egy 500.000 forint értékű autóban csináltam egy 680.000 forintos kárt, tehát hogy így... Ki az, aki szokott tévéhíradót nézni mostanában? Ki az, aki szokott tévét nézni mostanában? Ki az, aki tudja, mi az a tévé, de most már tényleg nem. Mostanában mindig úgy indul a híradó, hogy a mai nap folyamán újabb 3 embert vittek el előzetes letartóztatásba a BKV székházból. A mai nap folyamán újabb... Ez még 1-2 hétig így folytatódik, kiderül, hogy sokkal egyszerűbb van kimenni, ezt berácsozni a BKV székházat, de... Van a mindennapok sztárja, mára persze mindennel felhagyó Miklós. Akinek ilyen körszakála volt, de amikor jött Mesterházi Attila, akkor hát ő megborotválkozott a kampánynyitóra, és hát megborotválkozott, hogy hívják milyen Miklós? Hagyó Miklós. Hagyó Miklós is megborotválkozott. Először azt hittem, hogy hát jó pártkatona akar lenni, de rájöttem, hogy pusztán csak előrelátó, és hát nem akarja fölöslegesen izgatni a kedélyeket. jövőbeli cellatársaiban. Tehát, hogy egy testnyílás gyérszőzettel körbevéve nem jó antré, úgyhogy... Amúgy azt mondta a mostani párt, hogy most jó úton vagyunk, szavazzunk rájuk. Ehhez képest hát szétplakáltottak a várost, új ember, új program. Ezt még így nem sikerült kiértékelnem, de van óriás plakát is. Hát ez a következő. Három ember van rajta, három ember, három generáció, tehát kicsit hajaz ezekre a reklámokra ez a előtte-utána. Sajnos csak az előttét tudom mutatni jól, mert 32 éve előtte vagyok, de nem tudom, hogy leszek-e utána is. Az óriás plakát a következőképpen néz ki, tehát hogy bal oldalon Mesterházi Attila, középen nem emlékszem, hogy ki, jobb oldalon meg mondtam is egy barátnak, hogy nézd már végre egy normális kép Lendvai Ildikóról. Mondta, hogy igen, de csak azért, mert ez a Kovács László. Sajnos Lendvai Ildikó amúgy le is mondott az MSZP vezetéséről, amit én rettentően sajnáltam, mert hát végre volt a pártélen egy igazán karakteres, jó férfi arc. Amíg az anyáméknál laktam, ott volt egy SZDSZ-es ilyen párdelegált. Biztos ismerjük azokat az 50 év körüli férfiakat, akiknek hát így itt fölül már valamilyen okfolytán nincs haj, de oldalt még van, és trükköznek. Tehát, hogy így... az egyik oldalt így megnöveszti, így átdobja így a fejtetén a másik oldalra, és ez főleg akkor néz ki jól, amikor így jön egy lágy tavaszi szellő, és így, mint egy súlyos elmebeteg, aki meggyőzte a fodrászát, hogy így a félhosszú az ezt jelenti. Tehát, úgyhogy én nem szavaztam rá. Az is megtörtént, amire azt gondoltam volna, hogy soha nem fog megtörténni, de hát az SZDSZ-MDF közös listát állított. Gondolkoztam, hogy mi durvább jöhet még ennél. Én egy dolgot tudtam kitalálni, úgyhogy azt várom, hogy jövőre egy napon tartsák a vér és becsület meleg büszkeség napját, tehát hogy így körömcipős bomberjack és retikülös kopaszok induljanak el a városba, hogy gyerünk lányok, mutassuk meg. Ki az, aki látta az Avatar című filmet? Lányok, mutassuk meg! Ki az, aki látta az Avatar című filmet?

film ilyen szar vagy én, tehát ezt döntsük el így most. Aki nem látta, tehát hogy tényleg nincs olyan nap alatt, már más is mondta, hogy körülbelül ugyanaz, mint a hupigék, törpigék, csak négyen-öten egymás vállára álltak, és így törpilla van felül, mert neki egyedül hosszú a haja. Amúgy nem tudom, hogy nekem volt-e csak olyan érzésem, de így néztem ezeket az avatárokat, így a testfelépítésüket, meg a fejszerkezetüket. Én éreztem csak azt, hogy olyan, mint hogyha az összes budapesti biztonsági őr egy filmbe szerepelne. Tehát, hogy így... És jött az összes hülye haverom, meg ismerősöm, és mondta, hogy apám, nagyon durva, mert beülsz a moziba, fölteszed a szemüveget, azt ott van körülötted 3D-be minden. Azért ennyire nem érzem benne az újdonság varázsát. Speciál nekem minden napom így indul. Most az a helyzet, hogy én amíg reggel nem veszem fel a szemüveget, egy kurvadét nem láttuk, nemhogy hármat. És ott ülsz a dzsungel közepébe, na most mi 37 négyzetméteren éltünk hárman a kutyával, tehát kifelé szeretnék jönni a dzsungelbe. És aki nem látta, annak mondom, hogy él a hajuk, és így tudnak más élőlényekkel összekapcsolni, és így tudnak hát kontaktolni, és hogy mennyire jó sugallja a film. Nem tudom, nekem 2003-ban volt egy ilyen nyaram, hogy így 2 hétig nem mostam hajat. Összekapcsoltunk más élőlényekkel. Ennyire nem jó, ennyire nem jó. Igen, mert tehát, hogy konkrétan az volt a 10. naptól, hogy ahogy fölkeltem reggel, hát így nem a párna nyoma volt a hajamban, hanem a párna baznek. Tehát, hogy így... De van sokkal aktuálisabb része is a médiának, mert főzős műsorok vannak. Na már most oda, ha hívnak, se megyek, mert hát ugyanúgy van konyhám, mint innen valószínűleg bárki másnak. Annyi a különbség, hogy én már 3-szor leégettem. Tehát ez most már családilag eldöntött tény, hogy még egyszer leégetem, befalazzuk a francba az egészet, mert vagy az van, hogy vagy én gyújtom föl, vagy a föltem lévő csajáztat be. És akkor gondoltam, hogy kössük össze a rosszat a haszontalnal. Tehát én fölgyújtom, de ő meg már oltja fülülről, de ilyen még nem volt. És az első konyhát, tehát tényleg pár mondat erejéig, mert a mai napig nem értem. Tehát fölraktam az olajat a tűzre, benn meg csörgött a telefon. Bemegyek, fölveszem, egy barátommal beszélgetünk, és közben azt látom, hogy a konyhával szemközti falon amúgy esztétikában nagyon szép ilyen pirosas, narancssárgás árnyéletik indult el. Hát arra úgy vazzel, le kell raknom még a konyha. Viszonylag ritkán rakom így le, de Johnny Wells műlet meghazudtoló hanghatása is mozdulattal vetődtem a konyháig, ahol életem leghosszabb másodperce várt rám, mert hát konkrétan azt látom, hogy én ehhez egyedül már kevés vagyok, úgyhogy hát ugyanazzal a lendülettel így hátraléptem egyet, és becsuktam az ajtót. De azért így a fejembe ötlött a következő lakógyűlés képe, hogy ha ezt megcsinálom, akkor valószínűleg azért minden új felé mutat, hogy emiatt a kis buzi miatt nincs most hol lakni. Úgyhogy kénytelen voltam még egyszer nekidurálni magam, föltéptem az ajtót, és miközben azt láttam, hogy az olaj lángol a tűzhelyen, hát én gyorsan a legnagyobb lábos telengedtem vízzel, hát akkor kellett volna hújogni, bazdmeg, nem most. Nekem ezt konkrétan senki nem mondta, hogy olajat nem oltunk vízzel. Nem akarom hosszasan leírni az eseményeket, de az arra a hónapra félretett fodrászpénzen fölöslegessé vált. Matt fekete volt az egész konyha, de tényleg gondoltam, hogy feladok neten hirdetést, hogy hangulatában, színben passzoló konyhám sátánista szertartásokhoz vérbeadó, de nem. És milyen az élet? De milyen az élet? Egyetlen egy helyes csaj lakik az egész házban, őt addig, ha évente, ha egyszer, ha láttam. Hát most, hogy bajba voltam, hát kinyitottam az erki ajtót, kinyitottam a lakásajtót, ömlött mögülem a füst. Ő volt az első, aki ott állt velem szemben, nagy boci szemekkel nézett rám, és kérdezte, hogy Gergő, a jóisten áldjon meg, mégis mi történt? És hát nekem tetszett a lány, meg akkor még azt sem tudtam, hogy se hajam, se szemöldököm. Úgyhogy, hát remegő kézzel előhúztam a zsebembe egy 100 cigarettát, számba raktam, meggyújtottam, és valószínűleg nem túlítással annyit mondtam, hogy főzök. Köszönöm szépen a figyelmet, további szépen.

gondolat jutott eszembe a konyha ördögéről, az én apám meg az én anyám. Apám hát ilyen műszaki tébolyban szenved, mindent vesz, amivel ölni lehet, fúrni lehet és tömíteni. Elmentünk a, hát annyit kért karácsonyra, hogy vigyük el a Aktiker áruházba, mert egyébként is néha megszökik oda. 40 percig csak a facsavarokat mazgatta. Visszamentem, elmentem valahová, visszajöttem, apám a tömítési osztályon volt, és ugye egy ekkora tömítést néz. Mondom, nincs is akkora géped, amiben az belefér. De még lehet. 2,5 órát voltunk ott, és anyámnak így panaszkodok, mondom, hogy 2,5 órát voltunk a barkácsáruházban, és apám nem vett semmit. Azt mondja anyám, mert apád olyan kapkodós. Köszönjük szépen kollégáimnak, Kis Ádámnak, Bend Dénesnek, Szövősiság Gergelynek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este velünk tartottak. Ha szeretnétek minket élőben hallani, akkor szólítsatok le az utcán. Vagy gyertek el ide a felvételre. Jövő héten találkozunk ugyanígy, ugyanígyben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!

0: megfagyasztotta a vizet? Hát azért ennyi pénzünk nincsen, hogy még kisba. Majd másik megiszta kultúrát a... producernek... spórolok meg.
1: A résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak. A vidéki íze recept újsággal a poénok is jó ízűek.
2: Bemen a rendőrségre, nem erőszakot szeretnék bejelenteni. Rendőr, igen, ki erőszakolt, kit erőszakolt meg, elbasztam a poén, nem baj, ezt kivágjuk. Nem baj, elmondom még egyszer, hát ha nevetünk, kipróbáljuk.
1: A helyszínt biztosította a Symbol Budapest. A humoristákat az Andy Warhol by Pepe Jeans öltözteti. A Shoder Club szereplői a Scotch and Soda ruháit viselték.
2: Tehát bemenne a rendőrségre, kérdezi a rendőr. Nem tudom, nem? Nagyobb sikerem van. Úgyis elmondom.
1: Ma este a Shoder Clubban. Kis Ádám, Dombóvári István és Lórán Barnabás. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozást!

0: Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Schöder Klub új tavaszi évadában. A sapkát légy szíves adjad vissza, mert szponzor. De tényleg, Kovács András Péter vagyok, dobhatod is akár, bátran, és elkaptam. Már egy mutatvány a tapsa nézői. Hol kezdjük? Hát mi rajtunk nem fog a válság. Tehát én gyakorlatilag András vagyok a telekről, és jól megy. És ez a teljes Michael Jackson, csak az a baj, hogy ebben a csőnadrágban ez a mozdulat, ez kimondottan kívánja magát, mert ugye van a Hungáriának a szövege, hogy reped a csőnaci, semmi gáz. Na most ez nem reped, mert ez masszív farmeranyag. De két réteggel alatta ott lesznek a nagyon komoly gondok. Na hát, mondhatnám, hogy egy húzós nagybőt végén vagyunk, de ez az az év, azt hiszem, gazdaságilag, ahol a nagybőt nem ér véget a válság miatt. Tehát kicsit kihúzódik. Az egész kezdődött egy torkos csütörtökkel. Hát sokaknak az egész év egy torkos csütörtök lesz, bizonyos értelemben. És én a torkos csütörtök mintájára csinálnék más, ugye ez egy éttermi akció volt, én csinálnék más szektorokban is ilyen hasonlót, tehát például a gyógyszeriparban ilyet, hogy kúposked. Hogy így benyitsz a gyógyszertárba, olyan napot kívánok, csak egy levél cévit, hopp, és már meg is van a baj. Na hát, van akinek a torkos csütörtök az szombaton, 21-én szombaton jött el. Gyurcsány Ferencre gondolok. És nem könnyű nekem sem, hogy tovább kell élnünk, tehát tovább kell ezen lépni. Nincs veszve még minden remény, mert George Clooney is visszament a vészhelyzetbe. És amikor bejelentette, hogy 2 hét múlva game over, én rögtön megnéztem a naptáramat, hogy nem esik-e április 1-jére. És nem április 1-jére esik, sokkal rosszabb, április 4. Tehát ha a Fidesz nem karikázza be pirossal ezentúl ezt a napot, akkor vége a világnak. És hát ugye most szó van róla, hogy ki jöjjön utána. Ugye az NDF részéről fölmerült az az ember, akinek ilyen ízés a bajsza. Bokros. Ő humorista szempontból egy nehéz eset, mert a hangja az nem annyira színes, hogy le tud venni, és a mimikáját se tudod elkapni, mert hát ortól fölfelé kitakarja a szemüveg, attól lefele meg a Csubakka. És nála csak egy nehezebb eset van, Sólyom László, aki aztán tényleg parodista szempontból semmilyen. És sok más szempontból is, de mindegy. Tehát ő ennyit tud, hogy néz riadton. Tehát gyakorlatilag ő a mi Erzsébet királynőnk. De tényleg így az angol királynővel ők milyen szép pár lennének, nem így? Így járkálnának, mint két sértődő színházi bérletes a Kispál koncerten. Erzsi néni a kis ezével, szemüvegtokkal, vagy mi az, táska. De tényleg, mint egy kis pár koncert, hogy néznének riadtan, hogy mi ez a szar, Lacika? Nem tudom. Megetettük a macskát? Na, de hagyjuk is a politikát, épp elég nekünk az, amit a saját bőrünkön érzünk. Nekem egyébként van válságmentő csomagom. Ha érdekel valakit, akkor ott hátul majd. Nem, tényleg... Elmondom az én programomat, hát ha én is bekerülök a kalapba. A 13. havi nyugdíjat én nem szüntetném meg, csak tárgyhóban kézbesíteném. Tessék megnyugodni, nagymama! Minden 13-tól 10-ig meg fog az jönni. Ugye decemberben már csak párat kell aludni, és jön az... Hát az Gyurcsány amúgy is bevezette, ugye, hogy akik betöltötték a 100. életévüket, azok kapnak 100 000 forintot az államtól. És ugye ez is milyen kedves gesztus tőle, hogy tessék csinálni, ide tesszük a létre tetejére, jó? És el lehet venni. Meg hát a jazz egy kicsit lerövidíteném, és hát az anyukáknak 3 hetük lenne arra, hogy disznóinzulinnal egyetemi korúra hizlalják a gyereküket. És vannak ilyen monstre intézmények, amiket összevonnék. Most például össze fogják vonni egyébként a Vidámparkot az állatkerttel. Ezt tetszettek hallani? hát lesz tétje végre a szellemvasútnak. De hát kanyaroljuk egyet az oroszlán barlangba is, hát mennyivel rock'n'rollabb. És ott van az a vidámparki hullámvasút, amit most szétszedtek, a Looping Star elnevezésű vasút, 80-nal csinál egy ilyen kört. Így a levegőben. Én ezt láttam motorbiciklisektől hullámvasút nélkül is, de ők meg tudják ezt csinálni hullámvasúttal, mész 80-nal, egy nagy loop, ebbe az a jó, fönt kidobod a tacsot, lenn még elkapod. És hát ezt most szétszették, úgyhogy aki sineken adrenalinra vágyik, az mondnak marad a MÁV. A MÁV-val meg az van, hogy hát az Budapest közigazgatási területén belül hullámvasút, utána szellem. Tehát, és azzal az van, hogy most GPS-t szereltek a mozdonyokba. Hát apám, egy sín megy Balatonra. Tehát.
1: És ott tanakodnak, hogy melyiken menjünk, leggyorsabban vagy legrövidebben.
0: És azt is képzelj, hogy elhagyja a kelenföldi pályaudvart a vonat, és megszólal a hang, hogy menj 800 métert,
1: majd hajtsd fel az autópályára.
0: Egyébként azt mondták, hogy azért kell bele a GPS, hogy ők lássák a monitoron, hogy éppen hol tart a mozdony. Mármint a forgalom irányítók. És elképzelek egy ilyen párbeszédet a forgalom irányító és a masinista között, hogy hát Korsika, kár, hogy nem jobb a grafika, mert csomára látnánk, hogy ütköztök a 820-assal. Meg hogy ne tudjanak trükközni a gázolajjal, mert így jobban kiszámítható ugye a távolságsebesség. Na most nekem volt olyan trükkös masinista haverom, a villanymozdonyt teletankolta. Tehát ennyire nagyban nyomta, és még a kötött pályához egy gondolat, 4-es metró.
1: Többen röhögünk, pedig sírni kéne.
0: Megérkeztek a 4-es metró szerelvényei Budapestre,
1: és belepróbálták őket az alagútba.
0: És akkor mi van, ha nem fér be? Fúrópajzsal utazunk? Mert az már egyszer tutira végigment. Képzeld, így utaztok a fúrópajzs, hogy te meddig mész?
1: A Budaörsi.
0: De hát odáig nem is megy el.
1: Még.
0: És kipróbálták, hogy belefér. 5 centi. Hú, belefér.
1: Na most akkor vágunk az alagútba egy ilyen profilt, és a sofőr ki tud könyökölni menet közben.
0: Na de ilyen közhangulatban, vagy éppen ennek ellenére itt vagyunk mi, hogy vidám perceket szerezzünk az önök számára ma este 3-an, és plusz én, a 3 fellépőnk Kis Ádám, Dombovári István és Strabarna. Fogadják közülük elsőként Kis Ádámot.
2: Jaj, de köszönöm. Köszönöm szépen. Jaj, hát... Esküszöm, lemondok már, mert már nem bírom idegileg. Köszönöm szépen. Hát ekkora taps cunamira nem is számítottam. Azért még semmit sem mondtam, de lehet, hogy máskor csak bejövök és így nézek. Na hát köszöntök mindenkit 2009-ben, 2009, itt van velünk újra. A Schröder Club színpadán itt állok én. Csak ide csatolnám rögtön kezdésnek, Mága Zoltán, hegedű virtuóz, azt nyilatkozta, hogy ő már mind a 8 kontinensen fellépett. Most erre mit mondjak? Picit soknak érzem. Tehát lehet, hogy ő még talált, érted, de akkor mi vagyunk hülyék. Tehát ő már talált, csak hogy mekkora a gazdasági válság, és ez hír volt, a Vatikán üzent, a pápa megkezdte az aggódást. Megkezdte? Nem szarozik, megkezdte. Hogy ez hogy megy? Tehát, hogy így fél nyolckor mondjuk csörög az óra, fel kell, fogatmos, 8-szor a pápa így, jaj, drága jó Istenem. Mondjuk 4-ig, tehát azért napi 8 órában aggódjon már a pápa, nem? Hát ki, ha nem ő. utána meg már mindegy. Van iPodja, ennyire a korgyermeke, mondjuk szerintem az pápod, de mindegy, hogy az van neki, és hogy ő mit hallgat, ezen gondolkodtam. Szerintem God is a DJ, van ilyen repeat track-en, hát vagy Pápa Jóci. Ez. Hiszek egy The Remix. Na most van mobiltelefonja, hát az kinek nincs 2009-ben, de pápa annyira a korgyermeke, hogy nem tudott elmenni a világkatolikus találkozóra, de egy üzit dobott. Tehát így azt írta, nem tudok elmenni, áldás, békesség, ámen, üdv 16B. A benedeket a f***on fogja kiírkálni. Hihetetlen. Ami még foglalkoztat, hogy miért nincsen női pápa, máma. Tehát ez a máma és pápa hand in hand vinnék a katolikus egyházat, csak ahol nincsen pápa, akkor máma helyettesítés. És minden rendben van. Hát Ferenc kimondta, én is aztán először, hogy viccel, de nem kimondta. Mondjuk hát azért ennyi kurvatás után ideje volt már elmenni, de még nem biztos, hogy elment. Azért vártam volna, hogy a Josi barátba bejelenti. Tehát az meg nem. Ez most is nasz volt, kongresszuson, Feri, hát ez nem méltó hozzá, hogy következő vendégünk Ferenc, aki bejelenti, lemond Ferenc. És bejön Ferenc, és lemondok, kész, vége van. De ez kb. Olyan, hogy ő átvette busz, mi vagyunk az ország a busz, és ő vezet. Majd én vezetek. Most meg tartunk az árok felé, most már vezessen valaki másba. Én már nem vezetek. Nem? De komolyan mondom, mióta megtette ezt a lépést, másként nézek rá. Tehát röviden úgy mondanám, Gyurcsány Ferenc, én így szeretlek. Tehát azért ez van. Akkora a gazdasági válság, tovább csavarom, hogy már a barátok közé is begyűrűzött, és mindannyiunk kedvencétől, Magdi anyustól sajnos megválunk, hogy ez hogy lesz, hogy így megy haza a piacról, két szatyó kruplival, és egy nyilvessző így... Mennyire valószínű, nem? Elvérzik. Sokkal valószínűbb, hogy belehal az információ válságba. Tehát ez a... Mi történt Nóra is? Nem tudom. Meghal. Az sokkal valószínűbb, hogy összeesik és meghal, mikor megtudja, hogy Vili bácsi nem is létezik, csak egy színész játsza el. Ne csináld ezt, Vili! Mi van akkor, hogyha az egész barátok közt kerül válságba, és mindenkit ki kell írni a sorozatból, akkor arra tippelek, hogy Berényi Miki veszett lesz, ez mindenkit megharap a házba. Tehát, hogy így... Tindin, szevasz, Miki! Örs! A túlélőket azért még Novák Laci egy éjcestűvel így leszurkálja, hogy... És de halottak közt. Na most a... Nem? Berci kutya szegény meghalt, őt már nem kellett kiírni, de sokkal jobbat rögtem volna, hogyha úgy írják ki, mint Tildát. Tehát, hogy így, gyere Berci, menjünk sétálni, elmennek a ligetbe, ellopnak egy fát, Berci elszalad, egy puli meg így visszahozza. Szevasz, Bercikém, hát gyere ide! Nem? Mi van, hogyha az egész csatorna RTL Klub kerül válságba? Arra gondoltam, hogy gazdaságosságból összevonják a műsorokat. Például, legyen ön is Mónika. És akkor így az van, hogy ül Mónika a vágószékbe, vele szemben Lajoskinek egy foga van, az is fáj. Első kérdés. Lajos, igaz-e, hogy megerőszakolta a szomszédasszonyt? A, igen, B, nem. Mire Lajos, Mónika, vegyünk el kettőt. Vagy kérdezzük meg a közönséget, mert én be voltam bakva. Vagy felhívnám a rendőrséget, mert én... Nem tudom. A jóban rosszban, meg annyira életszerű komolyan, hát az már rosszban, meg abban már semmi jó nincsen. A múltkor az volt, mi volt? Most van terrortámadás, amúgykor meg bomba robbant egy kórházba, tényleg életszerű, hogy azt várom, hogy jövő héten dögvész pusztít, utána meg az egész klinika egy jéghegynek ütközik, megint psst. Meghal mindenki, nem? Hát voltam ebbe az új Aqua Verbe, ami ott Káposztás megyertől van egy 423 kilométerre. Hát úgy van, hogy Békás megyer, Káposztás megyer, Aqua megyer, az van kírva. Ez a csúszda park, ami így végtelenségig csúszda, mindenhonnan csúszda. Megérkeztem, felmentem a negyedik emeletre, fal, nagy fekete lyuk, fölé írva, kamikáze. Ó, hát mondom, én várok is egy versenyzőt, gyorsan mondom. Majd utána eldöntöm, hogy hát mit akarok. Na jön egy ilyen cickán gyerek, beszalad. Na mondom, barátom, hát hölgye ki az elsőbség, nehogy már itt izé. be legyél szarva. Így benéz a lyukba a kis csávhoz, szóval milyen csúszda ez? Hát mondom, a kamikázinak nem szokott jó vége lenni, de... Először megnézem, hogy érsz földet, azt majd eldöntöm, jó? Tehát ne haragudjál meg. Csávókám összeszedte magát, beleugrott, a sikítását 4 kilométerről hallottam, a hátam mögül. Hó, hát mondom, ezt én simán kihagyom. Megfordulok, mögötte meg már 4 ögre így.
1: Hopp, hopp, na mi a öcsém, nem mész, hallod? Ha menjél már, csávó, nem mész, hallod?
2: Most gondoljanak szartnak, érted? Megyek már, csak a cickának le kell érnie, nem érted? Híró vagyok, férfi vagyok, hős vagyok, híró vagyok, hős vagyok, hős vagyok, hős vagyok, híró vagyok. Odálltam, beleugrottam, puf, eltűntem. Brutális, tehát rögtön már az elején, függőleges, css, így mész le, sötét lyuk, és ezek a gecik még stroboszkópot nyúlnak a szemedbe, hogyha irány csak behugyoztál, még fosd is össze magad, de komolyan. Teljes. Nagyon durva. Visítok, sikítok, húgyozok, egyszerre minden, azt se tudom, hova megyek, csak így áááá! Na és amikor félúton jártam, akkor vettem észre, hogy a bal lábfejem az fent beakadt. Komolyan mondom, egy ilyen 4,5 centi húst szakítottam ki, viszont van szauna világ, nem elég, hogy szaunák, szauna világ, öcsém. De német szauna, arab szauna, üzbék szauna, lengyel szauna, török szauna, görög szauna. Hát jó, hogy nem a útlevelet nem kell vinni, de tényleg mindegyik. Ugyanolyan szag van mindenhol. Hova, hova, lengyel szauna, köszönöm, paszport, paszport. Van egy medence a végén, ahol térdig ér a víz, és kövek vannak az alján, és mennek benne azok a hülyék, öcsém, akik még nem láttak patakot. Meg. És így élvezik, így a pestiek, hát ez óriási van.
1: Hát ez nagyon menő.
2: Hát én vidékről jövök, tehát engem ez a műpatak nem annyira mozgatott meg, de nekik jó, nekik jó. Hát brutális szigorlatom volt január közepén, úgyhogy üzentem a Vatikánnak, hogy a pápa kezdje meg az aggódás, mert rám férne. Mondjuk, hát én 6 éve járok egy 3 éves főiskolára, és ez nem vicces, és... Picit másként állok hozzá én a külkernek, mert hát az van, hogy jön a többi csoportársam, hogy de jó, vége a vizsgaidőszaknak. Én meg így, de jó, elfogytak a vizsgaidőpontok. Én úgy küzdenék, csak nem kapok teret kibontak. Hát mondjuk szóbeli vizsgákon jó vagyok. Azért ennyi előnyöm legyen. Nincs az a tantárgy, ahol én egy kettest ne stand-upolnék össze. Úgy átkötök, besírsz. De hát még talán is, hogy tudja, miről beszélünk, de én 40 percig. Nyomom ezerre. Ami még jó, angolból szivatnak. Mert nem azt tanuljuk, hogy nice to meet you, meg sárga hedvé, hanem ilyen szakmai business English, you know, business English, jegybanki alapkamat, részvények, kötvények, Veres János, hogy aludt, ilyenekről kell beszélni. Angolul, hát most én angolul nem tudok stand-upolni, de optimista vagyok. Tehát minden angol szóbelén így. Egy 20 percig. És az egyetlen mondatom a 21. percben, maybe next time. Viszont az a baj, hogy tanárnő rám néz és azt mondja, maybe. Viszont én látom a szemén, hogy az never. Tehát soha nem fog átengedni. De hogy legyen valami tanulsága is az estének, és ezzel köszönöm a figyelmet, merjünk angolul beszélni, ladies and gentlemen, azt mondom, mert egy haveromat kérdeztem, hogy van angolul hangverseny, ő azt mondta, voice race. Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Ez most visszataps, vagy menjek ki és jöjjek be még egyszer, vagy vissza se jöjjek. Amire most a nemzetközi közfigyelem ráirányul, ez pedig Irán. Tudnilik, Irán dúsítja az atomot, mint az állat. És mindenki retteg attól, hogy nehogy atomerőművet csináljanak, de Irán azt mondja, hogy nem, az bomba lesz. És így elképzelem, ha nem... Fordítva elrontottam. Mindenki retteg.
1: Egyre rosszabb.
0: Szóval mindenki retteg attól, hogy Irán atomerőművet csinál. Elkezdem előről, hogy lehessen vágni. Szóval Irán dúsítja az atomot, mint az állat, és mindenki retteg attól, hogy nehogy atombombát csináljon. Ő meg mondja, váltig állítgatja, hogy az bizony erőmű lesz, és így képzeld el azt a nemzetközi párbeszédet, hogy mit csináltok ti ott? Csak nem bombát.
2: Nem, erőmű lesz.
0: Biztos, hogy erőmű? És mekkora lesz az az erőmű?
2: Hát 70 centiszer, 30 centiszer.
0: Biztos, hogy nem bomba lesz?
2: Biztos, Szent József.
0: Te nem muzulmán vagy?
2: Azért.
0: Úgyhogy kivárjuk, hogy mi lesz a vége. Addig is fogadjuk szeretettel itt a Schöder Klub színpadán a ma este második fellépőjét, Dombóvári Istvánt, Jászkara Jenőről. Sokakban tévesen rögzül, és úgy emlékeznek rá, mint valamilyen Jenő Dombovárról. De nem, ő nem más, és még egyszer elmondom és szugerálom. Dombóvári István, Jászkara Jenőről.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés ez nekem. Most először nem Magnóról jön a taps. Teljesen jó. No, hát egy picit megszaladt a hajzselé. Ugye érezzük ezt a... Tehát most úgy nézek ki, mint egy ilyen tévéshoppos potenciálnövelő árus, akinek még a saját portékáját sem sikerült helyrehoznia. Na, mondhattam volna más hasonlatot is helyette. Hát... Csapongok kicsit az élményeim között, jó? Schöder Klubba szerepelni jó dolog, az ember ismert lesz, talán népszerű is. Interneten néha beírom a keresőbe a nevemet, hát ha kijönnek találatok. Szoktak is, de köcsök, takarodj meg ilyenek. De múltkor érdekesebb volt, sokkal jobb volt. Ezt írta egy lány. A Schöder Klubbos Dombóvári István mellett ültem a buszon. És ez milyen kedves dolog, nem? Hogy köszönöm szépen, tényleg! Ez jó eset, hogy valakinek az esemény számba ment. Ráklikkeltem, letekertem, így folytatódott, és büdös volt. Szóval hát ilyen picit félig, meddig nagy a történet. Vannak itt érdekes dolgok is távon belül is, hát Aranyosi Péter is itt lett volna ma, de szegény lebetegedett. És hát van nekünk egy produkciós vezetőnk, őt Jobban Ferinek hívják. Remélem örül neki, hogy elmondtam biztosan. Az a lényeg, hogy ma reggel felhívta Pétert, azt mondja, jobban vagyok, én meg rosszabbul, bazd meg! A hollandok kitaláltak egy olyan mérleget, ami be van építve egy buszmegállóba. Hogy az ember szépen így leül, és akkor egyszer csak kiírja a tábla, hogy hány kiló. Ez milyen fos lenne, nem? Tehát megcsinálnak a Blaha Lujza téren, én beülök, jönnének az emberek, bazd, ennyit késik a út. Örülök. Szóval próbál az ember mindig aktualizálni, meg váltani erre-arra. Hát a legjobb váltó, az nekem az egyik kedvencem, aki műfajok között rendkívül jól tud csatangolni, Pataki Attila. Tehát őt az Eddába ismerettük meg, kölykön voltam, hú, de Miskolc, most meg lakodalmas zenét énekel. Ezt gondolom, már találkoztunk ezzel a jelenséggel. Múltkor voltam egy olyan igazi bivajbasználdi falunapon. Ő volt a fő attrakció. Tehát mindenki ilyen nagyszakállas, ilyen igazi rockerek várták, nagy kőbányai sörrel a kezükbe, hogy Attila! Megjött Attila, így csinált csak. Lakodalom van a mi utcánkban. Hát, én már attól félek, hogy mi lesz ebből a keveredésből. Tehát a Lajcsi meg áttér a metánra. Hogy néz neki egy ilyen Dáridó vele, nem? Hogy I wanna highway to hell. Köszönöm szépen. Most pedig egy kis reklám következik, de senki ne menjen messzire, mert folytatjuk, aztán nem sokára jön Trabanna is.

ahogy ígértem, ismét itt vagyunk. Remek, szuper reklámokat láttunk, volt benne kaki, hüvelygomba, minden, ami szenszájnak ingere. Ha már így reklámnál tartunk, nekem van egy nagyon komoly problémám a reklámokkal, ezt most így megosztom mindenkivel. Van ez a WC illatosító reklám, Breeze, az a ferdeszemű gyerek. 8 éve tolja a kábelt. 8 éve tolja a kábelt, nem öregszik. Nem öregszik, csak szorik. De az folyamatosan. Ráadásul a gyerek teljesen hülye. Azt mondja, anya, büdi van. De mire számított, hogy mi lesz majd ennek a kábelnek így a hozadéka, nem? Múltkor olvastam, a Pink nevű énekesnőről, kapaszkodjunk meg, ha alkoholt fogyaszt, berúg. Ha kiderül róla, hogy ha melege van, izzad, én összeszarom magam el. Hát ez a Hollywood, tehát ezért nem tartunk mi sehol, mert nem vagyunk ilyen bonyolult személyiségek, mint ők. És a másik pedig, amit hát remélem valaki látta rajtam kívül, nem az az, hogy én találtam ki, kedvencem. Apuka tanítja a kisfiát, hogy hogyan kell egy pilótakekszet módszeresen kinyalni. Láttuk? Fogja, azt mondja, hogy először kezdjük a barna részekkel. Hát ez döbbenet, nem? Másik nagy kedvencem, ha már reklámoknál tartunk, hát ez a gyors hitelező cég, konkrétan Provident. Azt hittem először valami fogászati dolog. Mert hülyébb helyen kötőjellel írták ki, mert így olcsóbb volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy lehet róluk mondani jót is, rosszat is, inkább rosszat. Én arra gondoltam, hogy hát szükség van rájuk, az biztos. Idén karácsonykor annyira nem sikerült saját forrásból finanszírozni az ünnepeket, hogy mi a providentes nőt már haza se engedtük. Én megágyaztam neki ott a kis szobába. Látom, hogy működik a reklám, hogy bekapok, elfogyott a gyufa, anya, takarodjál. És már régebben oknyomozó riportként felderítettem itt a Shoulder Clubban, hogy a reklámkasztingokban milyen problémák szoktak lenni, hogy Kásás Tominak ugye 2 internet reklámja volt, és mind a kettőben más-más személy játszotta az anyját. Ezt már kitárgyaltuk, és ugye meg volt lepődve az elsőek a végén. Mondta az anyja a monitorra, hogy Tomikám, miért nem figyelsz ide? Múltkor nem te voltál az anyám. Hát azért ezt csak tudom. Hát tényleg. De én arra gondoltam, hogy én összejövök egy providentes nővel. Összejövök. Tuti nő. Providentes nő, tuti. Mindig van nála pénz. Ő fizet. Mutatja is, így megy mindig, így legyezőszerűen. Mindig vigyorog, ergo sose fáj a feje. Van, aki műfajt vált, van, aki kapcsolatot. Szegény Mari Zsuzsit bántják folyamatosan, hogy egy nála sokkal fiatalabb fiúval van együtt, nincs ebbe semmi. Legjobb haverom azt szokta mondani, hogy öreg nővel összejönni direkt jó, mert ha van járókerete, romantikusan bármikor elő tudod adni a Rómeó és Júlia erkély jelenetét. Ez egy ilyen kis pici dolog. És múltkor egy ilyen reggeli műsorban kérdezték Mari Zsuzsinak a barátját, hogy és mi a kapcsolatotok legszebb pillanata? Szegény meg ott nem tudott válaszolni, meg hülye kérdés volt, de én rájöttem. Hát az a műfogsorragasztó, egyszer csak kiürül, nem? Nézegetem ezeket a verekedő műsorokat délután, nem tudom, ki szokta nézni. A kedvencem a Mónika Springer Show, hogy ilyen kazinci verseny vigaszágasai szoktak benne mostanában szerepelni. Nem tudom, hogy észrevettük-e. Egy 5 szavas szókészletből komplett társalgás összejön. Tényleg, múltkor láttam, idézem a beszélgetés szó szerint, mi van, na, mi van, na, mi van, na? Na, mi van, na, mi van, na, mi van? Működik. Én sem tudom, miért, de működik. Másikon a Josi Barat megy. Tudjuk ki Josi Barat? Hát őt most megdizájnolták, úgy néz ki, mint Vágó István. Vágó István, akit egy olyan 90 percben benne hagytak az állószoláriumba. Csőcsere előtt. De működik a dizájn, tehát azért őnek is mégiscsak ilyen arcok kellenek. És hát nem tudom, Josi Barat itt van már 20 éve közöttünk Magyarországon, de a sajtó valahogy megpróbálta berobbantani az ő műsorát, amikor kezdődött, és ezt találták róla. Josi Barat volt az, aki annak idején süsi farkát mozgatta. Hát inkább, mint az enyémet, nem? Visszatérve még Josi Baratra, meg a Mónikára, hát más-más módon kezelik a válságot, azt én nagyon bírom. Josi múltkor azt mondta valakinek, aki kiabált, meg így balhézott, hogy hagyja ezt abba, nem piacon van. Aztán, ha Indiában ilyenek a piacok, én nem megyek oda, tuti. Hogy ilyesmi van ott náluk. Mónikának sokkal jobb megoldó képessége van, amikor szétverik egymást hárman, azt mondja, ülj egy székkel arrébb. Ez
ezzel így mindent meg lehet oldani. Most meg hát most egy picit megállunk, mert most ez egy döbbenetes pillanat lesz, olvastam. Kapaszkodjunk meg. Mónika szakított Mukli Gyulával. Én is így megdöbbentem. Tehát utoljára akkor éreztem így, amikor Tóni meghalt a Barátok közben. Tehát azóta foltokba hullik az ember fanszörzete. Szörnyű. Szörnyű, szörnyű egy élmény. És nem is tudtam pontosan, hogy a hír mit jelent. Hogy Mónikának volt egy Muklia, de kinyomta? Vagy... Van, aki azt hitte, hogy eleve ez valami Harry Potter idézet. Hogy megtudta Mónika, hogy Mukli, ő meg sárvérű, és... Nem tudtuk pontosan, hogy miért hajtott el, de én azért örülök, hogy Josi, Barat meg Mónika soha nem jönnek össze, mert nem lenne csatorna, ahol ki tudnák dumálni. Hát hol? Max a frisbee-be elmennek. Jó, ez majd másik történet. És hát még egy érdekes információ. Norbi termékeit hamisítják. Én kezdtem sejteni, 3 éve eszem. Gyanús, netes volt. 3 éve eszem, és az utóbbi hónapokban már íze is volt. Tehát ebből már le kellett volna esni, hogy itt valami nem stimmel. Lehet, hogy semmi se igazi náluk. Lehet, hogy Réka se igazi, nem? Lehet, ha széthúzom a seggét, ott van egy Made in China. Simán. Belefér a dolog. Meg hát őt idézem szó szerint, annyira jó a marketingje, hogy az valami isteni. Tehát a múltkor így mondta a termékével kapcsolatban. Annyira jó ez a szút, annyira jó, de tényleg? Aj, úgy meghajtja az nagycserét, hogy esküszöm neked, figyelj, több jön ki, mint ami bemegy. Nálunk ezt vidéken otthon egyszerűen fosásnak hívják. A vidéki embereknek mindig lehet újat mutatni. Egyik haveromat múltkor felhívtam Budapestre, az egy nagyon érdekes élmény volt, és hát berúgott, meg én is. Életében először akkor evett hamburgert, és akkor ült olyan autóban, amiben volt GPS. És eszi ott részegen a hamburgert hátul, GPS megszólal, hogy és most forduljon jobbra. Kicsit így elméláz, azt mondja, hogy bassza meg. Beszél a kocsi, részegen hamburgert teszek, lehet, hogy én vagyok a David Hasselhoff. Természetesen nem ő az. Nagyon hülye volt a suliba is. Tehát ő volt az egyetlen, aki azt állította a suliba, hogy Tina Turner csehszlovák. De megmagyarázta, hogy miért. Azt mondja, Tina Turnernek van egy ilyen dala, aminek az a címe, hogy Václav. Döbbenet. És ő volt az egyetlen, aki büszkén jelentkezett akkor is, amikor nem tudta a választ. Kérdezték egy töri órán, hogy ki volt az az ismert személyiség, aki

0: mikrofon.
1: Előadják Nádas György és Kern András.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Engedjék meg, hogy bemutassam kedves hallgatóinknak André Babicsot, a neves tőzsdegurút és jótevőt.
3: Köszöntöm Önöket.
2: Ön ma már dúsgazdag ember, kastélya van Fertődön, Gödöllön és a Loire völgyében. Munkácsik, Csontvárik, Vaszarik sorakoznak, Rolls-Royce, Ferrari, Porsche áll a ház előtt. Az istállókban angol telivérek, de ugye nem így kezdte ön?
3: Nem, talán meglepő lesz a válaszom. Nem.
2: Beavatna minket a pénzcsinálás nemes művészetébe?
3: Nem szívesen. A legfontosabb a hideg ész, a tiszta fej, valamint gyorsnak kell lenni, mint a villám, de megfontoltnak, mint egy indiai elefánt. Egy pillanat. Kicsoda? Jelcin, megint berúgol? Mennyi az OTP? Akkor sürgősen adjátok el az alakerámiát is. Oké. Hol is tartottam? Na igen, az is lényeges, hogy az embernek meglegyen a nyugodt hátországa, ahova bármikor visszavonulhat, feltöltődni egy kis kerti lugas, vízcsobogás, madarak, főleg pacsirták. Megbocsánat. Mi van a Richter Gedeon? Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj Jó, az nem létezik, szabaduljatok meg tőle valahogy. Igen.
2: Szeretnénk, mint embert is megismerni.
3: Igen, itt.
2: Mi úgy hallottuk, hogy kizárólag mozeli borokat iszik, viszkit is, csak olyat, amelyet legalább 10

0: 12 évig Cseri Hordóban érleltek, azon kívül kedveli a szarvasgombát, a homárt pedig külön repülőgéppel hozatja a Rivieráról, igaz?
1: Az túlzás, túlzás, csupán helikopterrel. Fontosak ezek az apróságok, hogy egy percesen lankadjon az ember összpontosító képessége, de a legfontosabb az alumínium ipari részvényeknek az a fajta, bocsánat, elnézést. Mit? Vegyetek egészen, igen, az egészen. Novemberi dollárt és márciusi búzát. Áprilisi fradit, azt nem. Nem, akkor vegyetek fel Lombardot. Már nem adnak? Az lehetetlen. Kidobom az egész bandát. Mehetnek vissza a TSZ-be anyagbeszerzőnek. Oké.
0: Okay. Elnézést, mondják, hogy zenében kizárólag a klasszikusokat kedveli.
1: Igen, főként Purcell Palestrinát, Handelt, Bach fugáit és tokkátait, és természetesen Verditől a Lombardokat. Megnyugta! Egy olyan esti... Az Isten! Ha te szemét! És most mi lesz? Értem. Akkor adjátok el a Primagázt, a Filaxiát, az Aranypókot, a Bonbon Hemingwayt, a Kékkúti ásványvizet, a fenénekkel a gyereknek, Rolex az óvodába. Igen, a rózsadombot is. Az egészet. Az oroszlánokat, portást, kutyát, Petrofort, mindent.
0: Elnézést kérek, megszakítom, de mi van, hogyha rövid távon veszteségek érik az ember?
1: Semmi, ez bele van kalkulálva. Egyszer fenn, egyszer le, ez a legérdekesebb az egészben.
0: No, de hogy...
1: Mert az ember... Ha... Jó, lehúzom róla. A jegygyűrűt is, bundát, bugyit, bundabugyit, minden. Micsoda? Nem veszik be a rakéta porszívót, de hiszen dupla porzsák van hozzá. Alig használtuk. Én magam cseréltem hófehér nylon-ingér a katowicei piacon.
0: Ne haragudj, úgy látom, hogy valami probléma van, talán akkor nem zavarnék.
1: Ugyan, semmiség az egész, de ha gondolja.
0: A viszontlátásra a legjobbakat kívánom én.
1: Viszontlátásra. Mondja, addig is nem hívna meg egy szimplára ide a szemközti bisztróba.

0: Zsibus Attila zeneszerző vagyok, 100%-os a magyar Isten kegyelméből. Amit írok, a zene az is 100%-os a magyar.
1: 100%-os magyar zene a Merci Rádió hullámhosszán.
0: Hallgassátok szeretettel.
2: Piros, fehér, zöld.
3: Szervusz, Gyurikám, szervusz. Elmondok mindjárt mindent.
4: Gyurikám, azon töprengtem, hogy milyen új világrekorddal öregbíthetném kis hazám hírnevét. Aztán olvastam a Guinness könyvbe, hogy egy spanyol férfi, Juan Anya Kinya, aki 24 ezer helybéli lakos éjenzése virágeső fanfárszó kíséretében 14 másodperc alatt felállította. Mármint az új rekordot, ugye? Szóval 14 másodperc alatt tudott testőrt hívni telefonútján, képzeld el. És hát gyakran járok haza én is éjszaka, elhatároztam, hogy megdöntöm a testőrhívás világrekordját.
5: Itt most,
4: ebben a pillanatban nekivágok. Kérem önöket, maradjanak csendbe, és nézzék az óráikat, mert 14 másodperc ugye a világrekord.
5: Van önöknél óra?
4: Igen,
5: tessék mérni, akkor majd az időt.
4: Csöndbe kell maradni, mert nagyon koncentrál. Egy picit izgulok, azért jó. Megmondom, nézd, remeg a kezem. Na, akkor fogjam. 1, 2, 3, jó, gyorsan tárcsázok.
5: Óra indul.
4: Halló, Buldog Kft.? Milyen gyorsan küldenek testőt az Operett Színházba?

0: alapok! Ütök! Tessék! Ki a munkatárgya? Elnézést! Ki a munkatárgya? Ki a munkatárgya?
1: Maradjunk! Maradjunk!
0: Nehogy lemenjek! Tiszteltem, Szilágyi úr! Tiszteltem! Önt kell megvédeni, Szilágyi úr?
2: Nem.
0: Igen? Ma semmi pénzért nem vállalnám, csak azért. Viszola, minden jót kívánok. Élete első jó kimenetele volt. Mi újság van?
3: Hát engem kellene megvédeni, ugye nagyon félek. Igen. A sötétben.
0: Nem csodálom. Ezzel a fejjel mondjuk azért ezt. De nagy kaland lehet kimenni az utcára ezzel a fazonnal. Nagy kaland lehet.
3: Miért? Most jöttem a fodrásztól.
0: Igen? Látom, zárva volt. Ütök, vágok, rugok, harapok, csipek.
3: Jó.
0: Mi újság? Ki a munkatárgya?
3: Én lennék. Szóval bemutatkozom, Ihos vagyok.
0: Kicsoda?
3: Ihos.
0: Üdvözlöm, Mahos úr. Üdvözlöm. Csak nem maga az, aki a tévében ilyen kis kendőt szokott a fejre tenni.
3: De én.
0: Maga az? Igen. Óriási. Kár volt levenni. Előnyösebb volt.
3: Na most az ajánlatuk szerint...
0: Mi újság?
3: Szóval az ajánlatuk szerint, ugye... Igen. Szóval ajánlatuk szerint ön a legbátrabb és leggyorsabb testőr, ugye?
0: Abszolút. Mindenkit leverek. Bantu négert a mocsárláz. Mindenkit leverek. Egyedül a Dodót nem. Mondjuk őt tényleg nem verem le.
3: Miért az ki?
0: Én vagyok. Én most.
3: Hát egyébként...
0: Ütök, vágok, csipek,
3: nem azért mondom, de én is járok a fitness klubba.
0: Hát tényleg?
3: Szóval, igen.
0: Inkább a Loch Ness klubba tessék. Jobb lenne az.
3: Látom, ön mi sportember, ugye?
0: Abszolút, Mohos úr, abszolút!
3: Sportember.
0: Mohos úr, gyeplabda bajnokságot tettem 4 ízbe, Mohos úr.
3: Mivel?
0: Fűnyíróval, Mohos úr, az.
3: De most idefény, Dodó úr.
0: Mi újság van, Mohos úr? Ütök, vágok, azért... csipek, rugok, harapok.
3: Nem feltűnő ebbe szerelésbe azért, hogy az utcán járni
0: Mohos úr, meg... mi a problémája vele? Átázom magam.
3: Igen?
0: Igen. Múltkor egy állatkereskedőt védtem, Mohos úr. Na hát! Olyat még nem látok. Üszőnek öltöztem be, Mohos úr, üszőnek. Annyira jól sikerült, másnap bevaggoníroztak exportbe engem. Annyira jó.
3: Igen, meg is értem. Na most, ön beszél nyelveket?
0: Abszolút, Mohos úr. Angol, teljesen.
3: Milyen fokon?
0: Sió fokon, odáig jutottam el. Tovább ebben engedtek el engem.
3: Hogy fog engem megvédeni?
0: Nagyon jó kérdés, Mohos úr. Futni tud maga?
3: Igen, tudok.
0: Akkor könnyen, Mohos úr.
3: Na de... Mondjuk, van önné gázspré?
0: Micsoda, Mohos úr?
3: Gázspré.
0: Milyen hülyeséget kérdez? Hát egész gáztűzhelyt hurcolok magam. Főzni akar, Mohos úr?
3: Nem, akkor mutassa Marok fegyverét. Hát csak egy pillantást vetnék rá, úgy.
0: Huncu gyerek maga, Mohos úr. Hát azért itt az ennyi ember előtt. Hát nézd a Mohos úr, csak annyit mondanék róla, hogy nem egy ilyen mozsárágyú, mondjuk, nem. Inkább talán olyan kis paritja, azt inkább.
3: Na jó, de azért gondolom, hogy hát bunyózni csak tud, bunyózni.
0: Mohos úr, hetekig jártam le karate klubba, Mohos úr.
3: Edzeni?
0: Nem, villanyszerelni, Mohos úr, az volt akkor a munkám, hogy ütök, vágok, csipek, rúgok.
3: Jó, rendben van.
0: Jöjjön, beindulja.
3: De a fegyverekkel jó bánik, azt látom, ugye jó bánik. Fegyverekkel jó bánik.
0: Igen. Utkó farkast jöttem, Mohos úr.
3: Igazi farkast is. Haza is vitte?
0: Nem tudtam.
3: Miért?
0: Kizavartak az állatkertből, az volt az igazság. Na, el még eltaláltam, de aztán ki kellett.
3: Dodó úr, most önnek mi a szakmája, az igazi szakmája?
0: Közlekedésben dolgoztam, Mohos úr, effektíva a közlekedés. Egy kis probléma volt tényleg, hogy az általam vezetett jármű összes ajtaját nyitva hagytam, ez mondjuk probléma volt.
3: És mi volt a jármű? Busz?
0: Tenger alatt járó, Mohos úr, tenger. Az nem sikerült annyira.
3: Dodó úr, volt már olyan meleg helyzetben? Szóval meleg helyzetben értesz, hogy...
0: Most ne viccelje már vele. Ide hallgasson. Egyszer védtem egy embert, érti? És 5 ember előugrott a sötétből. 5 ember ráugrott.
3: De gondolom, hogy beavatkozom.
0: Nem, most nem avatkozom.
3: Miért nem?
0: Hát gondoltam, 5-en csak elbírnak vele, ugye? Hát azért... Minek?
3: Na de Dodó úr, azért ön már volt életveszélybe, gondolom.
0: Abszolút, Mohos úr.
3: Életveszélybe.
0: Utkor 3 ember betört a lakásomba, Mohos úr, effektíve.
3: És nem fél tőlük?
0: Nem, egyáltalán nem, Mohos
3: úr. Hogy csináltam?
0: Nem voltam otthon, ez az igazság. Nem voltam otthon, Mohos úr. Ütök, vágok, csipek, rugok, harapok.
3: Jó, Dodó úr.
0: Ki a munkatárgya?
3: A felesége, ő mit szól a szakmájához?
0: Szakmabeli, szintén.
3: Igen, ő is testőr.
0: Testőr,
3: Mohos úr. Szép, csinos.
0: Csinos, megmondom magam, fekete nő, gyönyörű, fekete a haja, szeme, körme, fogai, minden, fekete. Most 50x75-ös mérete van.
3: Ez a csípője?
0: Nem, ez a lábfeje, mósul. Mint a Yeti most... olyan mósul, ilyet nem látott ma.
3: Most ugye az önök KFT-je háromszoros védelmet ígér.
0: Igen, mósul.
3: Mi ez a háromszoros védelem?
0: Én, a Gyula és a Lottó, a Tóltottó. Így vagyunk hatan, mósul, így vagyunk.
3: Na tehát most ide figyelj, tegyünk egy próbát,
0: tegyünk,
3: jó?
0: Mósul,
3: tegyünk egy próbát. Mondjuk feljönne egy férfi a nézőtérről, és lekenne nekem egy baromi nagy pofon.
0: Mósul, feltűnném az akkumulját, ezt tényleg
3: igen.
0: is.
3: Mósul. És ha lekenne még egyet?
0: Másik akkumulját föltűnném, mósul, ezt tényleg.
3: És ha lekenne egy harmadikat is, akkor mit tenne?
0: Azt mondanám magát, mósul, szaladjon el nagyon hamar, mert magát baromira meg fogják vezni.
1: Mi a hasonlóság a motoros fűrész és a tanga bugyi között? Tehát ezt azok tudják értékelni ezt a történetet, amely csak egy bevezető jelleggel gondolok így intravénásan, akik valami fajta erdészeti és faipari szakismeretekkel rendelkeznek, tehát a motoros fűrész, illetve az erotika barátai, azok sokan vannak, tehát mi a hasonlóság, kérdezem ismét, a motoros fűrész és a tanga bugyi között? Egy rossz mozdulat, és két ujjad megy a b***ba. Na. Hölgyeim és uraim, én nem azért vagyok itt, hogy... Nem azért vagyok itt, hogy öncélúan szórakoztassam önöket, hanem... Az a kedves megbízatás jutott osztályrészemül, hogy ebben a mai kabaréban, amely igyekszik valamifajta keresztmetszetet adni a kabaré legutóbbi éveinek történetéből, beszélgessek Hofi Gézával, aki telefonvonalban van, aki személyesen nem tudott eljönni, de úgy gondolom, hogy hall minket. Jól gondolom én ezt, Hofi Géza?
2: Hát először is nagy tisztelettel jó reggelt kívánok.
1: Igen!
2: A közönségnek millió-millió puszi. A másik az, hogy mindenféle falduma helyett jó Isten áldjon meg, és a kitüntetésedhez gratulálok. Tudom, milyen érzés, mert én már mindent megkaptam.
1: Nagyon szépen köszönjük!
2: Na most azt szeretném gyorsan mondani, hogy én ismerem a jogaimat, és csak az ügyvédem jelenlétében vagyok hajlandó beszélni. Hallottam ezt a fűrész kétujjas...
1: Ja, elnézést kérek!
2: Urat.
1: Igen.
2: Kérlek szépen, nekem elég volt az, hogy a fiatalkorúakat megrontom. Na most ebben én nem szívesen vennék részt, mert hallom, hogy valami Wurlitzer dolog is van, mégpedig csoportosan elkövetett kitüntetés.
1: Igen.
2: Majd gondold el, hát szóval nyugodt öregséget szeretnék.
1: Értelek, hát pedig ennek a kitüntetésnek ugye már te is részese vagy. Ne vedd a magánéletedben való vájkálódásnak, de hadd kérdezzem meg, hogy miért nem tudtál ma eljönni.
2: Mert nem akartam.
1: Igen, hát...
2: Igen. Szépen. Pedig ezért a tanga bugyére el kellett volna menni, mert... Tudtam, az alapismereteimben benn volt ez a dolog, csak én nem kapcsoltam össze a fűrésszel.
1: Hát ez egy elég lényeges hiány ebben az esetben. Egyébként most, hogy ezt a választ adtad, az a nevezetes történet jutott az eszembe, amikor néhány évvel ezelőtt behaladtam a Frega sörözőbe, akkor még az kevés számú, ilyen érdekesebben kialakított söröző közé tartozott, és mint ismert vendéglátóipari kekec, megkérdeztem a csapostól, hogy uram, mennyi itt egy sör? Mire rám nézett, azt mondta, nevetni fog fél liter. Úgyhogy Hofi Gézától most egy kicsit hasonló választ kaptunk arra a kérdésre, hogy miért nem jött el. Tartózkodási helyed az publikus?
2: Kérlek szépen, Kicsit távolabb vagyok a körfűrésztől, és közelebb a tangabugyihoz.
1: De finoman rámozdulsz a tangabugyira?
2: Kérlek szépen, az én koromban már nem szabad mozdulni.
1: Na minden esetre, ahogy a beszélgetésünk halad, úgy tűnik, hogy ez a vicc ez kivághatatlan lesz a továbbiakban. Úgyhogy köszönöm neked, mert...
2: Ha mit gondolsz, miért mondtam?
1: Igen, aranyos vagy. Na akkor egy átmozgató jellegű...
2: Ez olyan, mint a Richard Burton.
1: Most akartam kérdezni! Most akartam
2: akkor várjál, én nem mondtam. Mit akartál mondani, Sanyika?
1: Hogy van-e valami élményed Richard Burton-nel kapcsolatban?
2: Kérlek szépen... Sose felejtem el, részegen mentünk haza Richard Burton és én.
1: Hol? Bocsánat, csak itt a közösség nevet és nem hallom.
2: Részegen.
1: Azt értettem.
2: Hogy hol?
1: Igen.
2: Hát elég, ha arra emlékszem, hogy részegen, nem hogy hol. Kicsit még izgulok, mert először a Júlcsa bejössz a villanygyárba. Ezer voltot vezetek a te picsádba, lesz is abba adóvevő generátor. Júlcsa lakihegy lesz a picsádból, lesz is abba adóvevő generátor. Júlcsa lakihegy lesz a picsádból, meg generátor. Köszönöm szépen! Hát, hölgyeim és uraim, megmondom úgy, ahogy van. Nagyon unom most már azt, hogy állandóan nekem megmagyarázzák a magyar futballt. Most már elég. Elég most már. Hát ilyen volt a bulgár-magyar, mondták, hogy igen, most már a fiúk ugye készülnek, aztán felkészülnek, megint, nekem hagyjanak békén, hagyjanak. Volt a jugó-magyar, hogy igen, azt mondta Vitrai, na ugye, most már ugye labdával még nem találkoztak, az rendben van, de most már legalább ugye nem fáradnak el, meg most már úgy akarnak menni, meg ilyeneket. Hát, hagyjanak engem békén. Nyugodtan készüljenek fel, amikor készen vannak, szóljanak, megnézzük, ugye? Hát nem, de kérem... Szóval... Na most... Egyébként kérem, ez nincs rendjén, hogy nem foglalkoznak például a felkészülés időszakában mondjuk a hegedűs birkózó világbajnokkal. Nem mondták, hogy na a hegedűs, haha, már megette a spenótot, bizony? Aztán majd fel, nem mondták, bemondták, hogy hegedűs világbajnok, szavatokká verte a világot, két vállal, ezzel meg ezzel, így vége, egész így. Ha nem, akkor például ott van a másik, a Gyarmati Andrea. Őről sem mondták, hogy jaj, az Andrea, kérem, hajzik, hanem most készül fel, már egymaga veszi fel a fürdőruháját. Nem mondták, nem, meg hogy jaj, már bele mer menni a medencébe, idáig. Nem, azt mondták, Gyarmati Andrea, ideje Európa csúcs. Tehát felkészült, világos, nem? Nem kell mindig megmagyarázni, mindig ez a futball. Pedig mi valamikor, aki nem tudtunk ám focizni, idősebbek emlékeznek rá, aranycsapat. Ajjaj, bizony, ho-ho-ho-ho. Úgy, ahogy mondom, hát nem a bulgár-magyar volt, az biztos. Egyébként, kérem, a bulgár-magyar az egy ilyen KGST mérkőzés volt. Persze! Most döntötték el, hogy mostantól kezdve a bulgárok fognak futballozni, és a magyarok termelik a karalábét. Persze! Ugyan mondom! Már csak azért, mert kérem, a magyar fiúk kitűnően fognak tudni majd palántázni. Persze, így falábbal, így az idénbe. Bele a lukba a palántát. Na kérem, a televízió ezt a bulgár-magyart ezt Ozsonna helyett adta, hogy legyünk túl rajta, és este adták a, azt hiszem a Real Madrid volt meg egy másik csapat, mert egymaga nem játszott, ugye? Az is oda volt éve szépen, abban is egy volt, ami érdekes volt, és magyar, a riporter. Hát, azt mondja a riporter, valami Hentóról volt szó, a Real játékos, azt mondja, hát, ez a Hentó milyen jól mozog, pedig már 38 éves és 43 esztendős. Most még csak azt kéne átszámítani, kérem, hogy egy esztendő az hány év, hogy mégis, hogy tudjam ugye, hogy hol tartunk. Hát szóval már elnézést. Na szóval térünk vissza, kérem, az aranycsapatra. Hát idősebbek, mondom, emlékeznek rá. Egyik alkalommal volt Svájc-Magyarország, fél idő 2-0 Svájc javára. Végeredmény 4-2. Ide.
4: Hogy csinálták? Hát körülbelül amennyire emlékszem. Jön ki a csapat a pályára, előjött a puskás, megy elő, ott meg kint a szélékelem a kispadon üdögelt a sebes Guszti bácsi, aki újabban most megint felfedeztek. Most megint ért hozzá? Eddig ménen? Ó, de meredek. Na mindegy, mondom tovább. Szóval, jönnek ki a fiúk a pályára, azt mondja a puskás Guszti bácsinak, hogy Guszti bácsi, kérem valami kis pénzt, ha lehetne kapni, hogy az ember itten kimelegszik minden, meg aztán csak jól jönne egy málnára, ugye? Nincsen pénz? Na nincs. Svájc-Magyarország meccs kezdődik, támadnak a dokszájék. Ugyan mondom, 1-0. Azt mondja a puskás, nézem a Guszti bácsi, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen, már ne haragudjon itt vendégségben, ugye? Aztán meg vacsora, meg minden, már ne haragudjon. Nincs még mindig pénz? Na nincs. Egyébként valamelyik alkalommal, szóval most a nyári balatoni műsorban mondom ezt a szöveget, és ennyi a résznél egy néző, a nézőtéről így felszólt a színpadra, ilyen sportoló fejű, illetve, hoppá, ilyen futballista fejű, sportoló, összekeverem mindig ez a két fogalmat. Szóval így felszólt, nyugodtan, kivárom, nyugodtan. Szóval, kérdeljék el, hogy felszól, azt mondja, hogy igen, mert ma sincs pénz. Ha mondom, akkor válaszolunk már neki. Ne haragudom, hogy a szavába vágok. Mondom neki, tud úszni? Nem tudta, mire megy ki a játék, azt mondja, nem. És ha megfizetem? Több kérdésem nincs. Na szóval, élünk a csapatra, pénz nincs, ugye? Na, dokszájék is csoráz, 2. Azt mondja erre a Grosics, azt mondja Grosics, nincs, de pedig itt álltam. Hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Megint csak a puskás, Guszti bácsi, nincs még mindig pénz? Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Na nem. Szünet. Második fél idő, jönnek ki megint a fiúk, új brillantin, minden szépen bedolva. Az a módja nekik, jöttek ki, megint a puskás, Guszti bácsi, nincs még mindig pénz? Erre Guszti bácsi mondja, hogy... Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Kérem, a taktikai megbeszélés ez volt. És mindegyik értette. A rég volt, nem ez. Az, hogy értik, persze. Szóval, amikor ez, kérem, itt elhangzott, ez, akkor azt mondja, Bosik cucu, trikotás. Hát ez nem gúnyból mondta, nem gúnyolódásból. Igen, van üzlete, igen, ilyen gyapjú kereskedése. Kérem, meg is érdemli, higgyék el nekem. Ha rajtam múlna, én a Bosiknak adnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Legalább tudnának mire támaszkodni söprés közben így rá a nyelire. Mert itt már csupa sebb szegénykéimnek, itt már nincsen gatya korca, semmi sem. Átveszem a kezem, már elzsibbad, meg le is fagyott. Ebben mondom tovább. Szóval, azt mondja, ezután azt mondja Bozsik cucu, hogy hoppá, és a labda oda ráragadt a lábára. Ezt hogy csinálta? Pedig futballista, nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, kérem a szélső, a pupos, a budai, az meg kim volt ugye a szélén, a szélső hol legyen? A szélén, ugye? Keresít, mert ott van, na, ott volt ki, azt mondja a budai így magának, hogy még megfázom, futni kéne. Úgy is csinált, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőbe az útja Grétával, azt mondja erre a Bozsi, nincs, de ott meg fut valaki. De ezt nem ám 3 méterről vette észre, hogy ne. Falu túlsó végig volt. Akkor még messze láttak. Miért? Menj, meg teljesen elmentem, visszajövök már. Hán állok, ezt ne felejtsem el. Szóval, egyébként a kós majd visszajöhetnek, kérem, ezt a padlót meg kell fordítani, mert a Hofi a másik oldalán van, mert... Na mindegy, most már nem érdekel most. Szóval, hú voltunk abban? Ja igen, szóval. Azt, hogy fut a budai, azt mondja a Bozsi, mész. A labda meg mondta, hogy merre van a budai. Én, na, jön a labda, budainak futás közben ide. Nem oda, nem oda, ide. Mert ide kell, mély menjen máshová, és rapa. Na, itt a labda budai előtt, ilyen magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Gondoljon bele. Mi volt Szófiában, meg mindenhol, azt mondja, lestopollak mindjárt, várjál, már egy kicsikén már, hát hagyjam már, ebbe fáradtak bele. Kérem, úgy, hogy mondom, egy néző még be is kiáltotta nekik, hogy szúrd ki, mert addig pattog. És erre nem jönnek rá maguktól, erre maguktól. Na mindegy, szóval, budai elfut, egészen lement a Kornelev társi, na azt mondja, akkor most beadom. Be is adta, nem a kapu mögé, nem a félpályára, akkor ez még nem volt divat. Ez valami új dolog, nem értek hozzá. Na mindegy, beadta, kérem, a gyerhez kellett beadni. Na a gyerni, ott átogált a kocsis, az egybenyakú. Azt mondja a kocsis, hogy tirararari, mennyi az idő? Azt mondja, fél öt, most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, felugrom. Na kérem, kocsis felugrott, volt neki egy trükkje, mindig ennyivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy. Szóval kocsis fent van, süt a nap, jó idő van, minden. Le se jött. Jön ám a labda, ide a kocsis feje elé, ide. Azt mondja a kocsis magának, hogy Sanyi, ez a labda. Azt mondja utána, hogy az, és gól. De. És már győztünk is. Szóval. És kérem, ennek ma már nyoma nincsen, nyoma. Persze én kérem, tudni kell én a labdarúgásban változást. Persze, kihintném a meccselet a fiúknak, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondanék. Hát, megérdemlik, nem? Többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, nem kell a labda felé, nem, amerre ő gondolja, lejtőnek, árnyékba, egy helyen, ahogy tetszik, de legalább egy picikét fusson. Na, aki nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve sóbánya. Én kérem, nem mondom, hogy lenne aranycsapat, nem. De só, annyi lenne.
5: De hogy

0: Szép jó estét kívánok! Kérem szépen, való igaz, nyilván önök is emlékeznek rá, hogy levitték békába a szegény időseket, hogy ha kell, ha nem énekelni, muszáj volt, mert akkor hova lesz a népdalgyűjtés? A szereposztás a következő. A riporter, dr. Ihos József, agyérsebész és népdalgyűjtő, magam volnék Juliska néni, de még itt nincs vége, miután én osztottam szerepet, adtam egy másikat is magamnak, és Demeter bácsi is én vagyok. A színhely valahol Magyarországon, bejön a riporter.
1: Jó napot kívánok, Juliska néni!
2: Adjon a jó Isten, kerüljön már bejebb, rettentő húzott van! Jöjjön befelem a kutya is, begyűl!
1: A rádiótól vagyok.
2: Mi a rosszabbat, tudnak annyit mondani rajtad, azért adtam, hogy cseréljenek elemet. Már 3 hete hoztok van.
1: De én a magyar rádiótól vagyok.
2: Hát ez se orosz rádió volt, várják ki a nehézség. Videó tomtom volt benne 2 elem, elkajtobojtált az uram, nem tudom.
1: Juliska néni, drága, én a budapesti magyar rádiótól vagyok, és én vagyok.
2: Értesse, jó Isten, budapesti magyar rádió. Melyikből van a Kalipszós búvan, vagy a Danubiusos, vagy melyikből van?
1: Én vagyok a Béla.
2: Jaj, de meg fiatalodott. Mellik a Börtök Béla.
1: Nem a Bartók, a másik Béla.
2: Jaj, a szakállas volt a Kodein Zoltán, azt az ismertem.
1: Juliska néni, én a gyűjtés miatt vagyok, a gyűjtés miatt.
2: A gyűjtés miatt van? Hát akkor nem utogasson, üljön le a kemencepatkár, azt megy elő, mi szerjük. Öregapám mesélte, valamikor ott ül Dózsa György is.
3: Meg is égették. Úgy megégették, mint a szódás a vargát.
1: Lovát.
3: Hát úgy hitták a lovát vargát. A papagájot meg vadrinak. Ez egy ilyen család volt.
1: Drága Demeter bácsi, én tulajdonképpen a Patkó Bandi miatt jöttem. Tudnának-e énekelni valami betyárnót?
2: Jaj, tudnék, én hagyja már az embert, a szélütött, az haka bóka. Én tudok egy nagyon... A szép nóta.
1: Halljuk, Juliska.
2: Ösmerem a melódiát.
1: Halljuk.
2: A vén Európa. A büszke
1: nők.
2: Erítsen kifele, mert ha magára rántok, még 3-4 szoknyát szebbet tudok énekelni.
1: Juliska, nem ilyenre gondoltuk, hanem
2: én... Elfigyelte magát, elveresedett a feje. Hát nem maga előtt öltözök, hát jó ember.
1: Régi betyárdalokra gondoltam, a Patkó Bandiról, Juliska néni.
2: Na, kelljemen fán, vén ember, nézze oda, ott heverészik egész nap a kem.
3: Hát, fel kell nézni, csak rajta mi a riporter.
1: Bocsánat, hát, bocsánat.
3: Támadjon már fel rólam, jó ember.
1: Ne tessék haragudni, drága Demeter bácsi. Egyébként honnan, vagy hogyan kapta a nevét Demeter bácsi?
3: Hogy? Bal kézzel egy lakodalomba.
1: Ezt hogy értsem?
3: Nézeteltérítésem volt egy emberre, azt akkor én azt bal kézzel megüttem. Akkor faragták eztet a rímet, meg a fejfáját. De Demeter, Demeter, pofon után, Demeter, Demeter. Hát így volt.
1: A lakodalomról jut eszembe, tudna nekünk mondani valami régi szép betyáros mondást?
2: Azt a betyár helyszenségt a világon!
1: Demeter bácsi...
2: A betyár mindenség, mert olyat fokon!
1: Demeter bácsi, a patkó bandiról mondja nekünk egy ilyen betyáros.
2: Haj, azt nagyon! Rózsa Sándor paripája vagyok, én a zsebembe kocka cukrot hordok, én. Vagy másikot mondok. Mikor Ruzsa Sándor, ha felül a hátára.
1: Hátára.
2: A hátára. Kinek a hátára? Hát a hátára, rossz se tudja. Így van a nóta. Összevonja a szemöldök itt magára.
1: Összevonja?
2: Úgy, mint Bónár Gyurka teljesség. Összevonja.
1: Demeter bácsi, az Isten szerelmére kérem,
2: mikor
1: inkább...
2: Mikor Ruzsa Sándor felugrott a toronyba.
1: Drága, drága Demeter bácsi, most a Patkó Bandiról, ha lehetne inkább valami...
2: Adja már a vénembert, már nem teljesen normális az. Én tudok egyet. Azt ott, mink a dörzsölőbe énekeltik. Jány voltam.
1: Hallgatsz.
2: Nem volt olyan régen,
1: na?
2: De annál régebben.
4: Rózsa Sándor három zsebit kutassa, Zsandár Pisti tömlött ajtót mutassa. De a Rózsa Sándor beesett a hodályba, és az édesanyám még dagadta a bal lába.
5: Drága Juliska néni.
1: Drága Juliska néni, mi a patkó bandirót szeretnénk, ez nagyon szép, hogy a patkó bandiróla lett.
3: Vénasszom már reggel beolajozta magát, azt gondolom. Én egyre emlékezek, aztot az én öregapám énekelte, de csak egy alkalomkor évente, mikor a szamár csikót körmölte.
5: Halljuk.
3: Igen, szomorú volt, de nagyon forsistos volt.
5: Halljuk végre, halljuk.
3: Akkor az egy valóságos ég, na, egy nóta volt. Én akkor a rádión keresztül üzenek az én komámnak Balmazújvárosnak. Hallgass meg ezt, Lacikám, mert igen szép fiatalságunkra emlékezelte vissza. A budai gőzfürdőbe Rózsa Sándor még fogott egy katonát. De van egy másik is, aztat még régebben tanultam a Levente oktatomtól. Az egy derék, egy egyenes, jellemes ember volt. Rózsa Sándor 9 macskát könykázzett. Vagy ott volt egy másik. Rózsa Sándor megaludt a köcsögbe.
5: Demeter bácsi.
3: Volt egy újabb verziója ennek, azt a gyűjtők, azt is a gyűjtők hozták, annak elénekel. Rózsa Sándor beszorult a zetorba.
5: Demeter bácsi,
3: telik befalasz a logja, cserélje kifele már.
5: Demeter bácsi, mondok valamit.
3: Na mondj.
5: Hagyjuk most a Rózsa Sándort, hagyjuk most a patkóbandit, inkább valami nagyon szép, régi, igaz, népi bölcseletet, valami tanulságosat. Tudnál
3: olyat,
5: nekünk?
3: Hát segítsen, kezdj el maga, azt én meg ma folytatom.
5: Na jó, hát valami nagyon szépet mondjuk, így szólna, hogy na akkor patkóbandiról most itt van, azt mondja.
3: Az összeset tudom.
5: Azt mondja, patkó, na figyeljen akkor rám, patkóbandi fényes nappal.
3: Emlékezek erre.
5: Na megvan.
3: Rózsa Sándor beakadt az ostorba. Rózsa Sándor beakadt az ostorba.
5: Ezt hallottuk már, drága Demeter bácsi, akkor most tényleg hagyjuk, akkor ne legyen se patkó, se
3: Rózsa. Az édesanyám elveszett a kabátja.
5: Demeter bácsi, mondok valamit magának. Egy népi... Egy népi megfigyelés, egy népi bölcselet, valami ilyesmiről szeretnék hallani. Van-e ilyen szép dala, amiben ilyet
3: van,
5: és akkor föl lehetne lelni?
3: Olyat mondok, kiegyenesedik az orsaja. Na. Eztet meg vasáros neménybe küldöm gyermekkori cimborámnak, Kalapos Palkónak. Palkó, figyelj, ott emlékezel a múlt ifjúságra. Be van kapcsolva?
5: Be van.
3: Erigyen el onnan tőle, mert lezárja.

0: Egy olyat mondok, amit még az öreg apám se tudott.
1: Na, halljuk, halljuk.
0: Bölgött a tehén, megmondta, milyen idő lesz. Elesett a kecske, azt is megmondta, mennyi lesz az adója. Én másikat mondok. Olyan népi igazság van benne, elalszik a lámpája.
1: Nem baj, csak halljuk végre már, drága Demeter bácsi.
0: De mikor elindul a vonat, az állomás még ott marad.

A Schöder Klubban Aranyosi Péter, Csenki Attila és Felméri Péter. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter.

jó estét kívánunk itt a Schöder Club 23. adásában. Én Kovács András Péter vagyok, ismét sapkában. Ha ennyire jó lesz a hangulat, mint a bejövetelnél, akkor lesz stage diving. Jó? Tehát, hogy így egy felhevült pillanatban a közönség közé fogom vetni magamat. Annyit kérek, majd azt a szívószálat tessék onnan elvenni. Illetve te majd a nyakadra vigyázzál. Az ilyen legdurvább stage diving, amit el tudnék képzelni, az Halász Jutka koncert egyébként. Tehát, hogy így Jutka néni kibontja a haját, belehevül egy almaszózba, bevetődik, és döbben 4 évesek meg szétnyílnak előtte. Jutka néni, hát nem ezt szoktuk meg. Vagy egy Lagzi Lajcsi koncertre, egy doing, doing, doing. Hogy először csak egy trombita, és utána... Na, úgyhogy ezt tudom ígérni. Egyébként én nagy Halász Jutka rajongó voltam gyerekkoromban. Kár, hogy akkor nem voltak ilyen férfi magazinok, de... Hát... Most meg már annyira nem érdekel, de... Tényleg őszinte tisztelője vagyok Halász Juditnak. Ő régen nagyon nagy rímekkel tudott dolgozni. Ez a csiribiri csiribiri zapszalma, 4 csillag, az alszalma. Tiszta sor. A mai jelenségekkel egy kicsit nehezebb dolga lenne. Tehát, hogy így... Mi rímel arra, hogy csiribiri csiribiri nyelvpiercing? De 4-es g***om cégleasing. Én ennyit tudok elképzelni. És itt kell elmondanom egy versemet. Életemben egyetlen egy verset írtam 12 évesen, amire máig büszke vagyok. 4 sor mindössze. De hát Pilinszky tömörsége fedezhető fel benne. Elmondom. Kovács András Péter. Kék a rózsa. Bioszból nem voltam jó. Kék a rózsa. Kérek mindenkit, 4 sor, a felénél ne őrüljünk meg. Kék a rózsa, zöld a jácint. Jó színész vagy, Juhász Jácint. Mondom, ne őrüljünk meg. Megy a juhász, átkötök. Megy a juhász, kurva álmos. Jó színész vagy, Kulka János. Ilyenkor merül fel avit magyar tanárokban, hogy mire gondolhatott a költő. Hát 12 évesen a szexre, tehát mindegy. De most olvastam egyébként, hogy egy playmate-et tangában vittek be a rendőrök. És becsukom a szemem, és elképzelem a rendőröket tangában. Ez milyen vicces, nem? Hát jó, hogy nem sünben vitték be. Ez a sün, ez egyébként óriási, ez a sün, ugye körbeveszik az sün. Szerintem a rendőrök ilyen kis állathatározóból dolgozták ki ezt a dolgot. Sün. És most a borz.

Végzettségi mutatók szerint minden hatodik magyar, úgyhogy most így kiderítem, hogy pontosan ki. Egyszerű lesz, hát 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kicsit úgy elcsodálkoztál, hogy néztem, mert tényleg, hát a számok nem hazudnak, tehát most kár lenne tagadni. Nálunk Kolozsváron is van győzikes show, csak annyi a különbség, hogy nem szoktuk filmezni. Hanem csak úgy van. És azzal, hogy akkor Kolozsvár utazok Budapestre egy-egy fellépésre, hát ez egy olyan 7 óra nekem, oda-vissza 14, egy hónapban jövök 3-4-szer, úgyhogy házi feladat, számoljuk ki, hogy felméri Péter egy hónapban hány órát cseszik el az életéből utazással, majd a megfejtőket kisorsolom, vagy nem. És azzal, hogy amikor utazok, általában mikrobusszal jövök, van vagy 6 mikrobuszos társaság nálunk, és az egyikkel épp akkor utaztam először, felszállnék rá, de a sofőr rám néz, hogy te már utaztál velünk. Mondom, hogy nem, én még nem utaztam önökkel, erre ő, akkor ki volt az? És hogy így azóta sem tudom, mi a helyes válasz, de... hát így töröm a fejem, végül is felengedett. Ez azért fontos, mert a sofőröké nem az övék a busz, de azért valahogy mégis. Tehát, hogy úgy, ők úgy uralkodnak benne, érted? Ők ott az Atya Úristen, minden ő. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha melegük van, akkor neked is meleged van. Hogyha így zenét akarnak hallgatni, akkor te is. És ha lerohad a busz, akkor így te is hibásnak érzed magad. Bocsánat, nem akartam. És egy ilyen út alkalmával tudtam meg, hogy nekem a kedvenc dalom az Ruzsa Magditól a Vigyázz a Madára című dal, mert hogy neki így megvolt kazettán, végtelenítve. És én nem az, hogy így megjegyeztem az egész dalt, tehát hogy így le tudnám neked kottázni, hogy szólni, meg ilyenek, hanem ilyen az agyamra ment már, így a képlete így megvan bennem, hogy arról szól az egész, hogy a madarak megérzik, hogy hol van a szerelem, és oda repülnek. Ennyi. 3 perc, 14 másodpercig. 7 óra az út, elismétlem, hát... Én ott egy idő után lementem egy madárba, tehát már ugye az... Madár vagyok. Csip-csirip. És itt röpködök a szerelem fölött. Hú, de kell szarja. És szartam, mert ezt csinálják a madarak. Szerintem erre mondja a Ruzsa Magdi, hogy vigyázz a madára. Mert úgy soha se lehet tudni. A különben most az összes állat közül leggyanúsabb az a disznó. Ezt olvastam, mert így terjesztik a sertés influenzát. Tehát így mindenki őket nézi, melyik köhögött, melyik prüszkölt. Oda megyek. Tehát így a disznók kitalálták ezt a tervet, szerintem így van, hogy eddig emberek szólták őket, most meg visszajön. Átadjuk nekik, így beleköpnek egymás moslékjával. És úgy mindenki elkapja. Érted, szétszéledünk a világba, ez a terv. Mennek mindenfele, megharapják az embereket. Hajóra ráugrottak, így repülőgér a podgyászokkal együtt utaznak. Kiugornak Budapesten, minden parasztot megharapnak, hát ilyen szörnyen gonoszak. Hát ezért mondom, hogy ha Ferihegyen esetleg így Mexikóból beutazó disznót találunk, akkor így ne simogassuk meg, mert lehet, hogy aranyos, de veszélyes. Mindenki rühel a disznókat. Tehát így Mici Maszkó is kicsit távolságtartó malackával, hogy oké, szerettünk, de maradj az Ednek azon az oldalán, érted? Ne közelíts disznó. És így hőkamerával figyelik, hogy melegszik a malac, melegszik. Mi van a malacsal? Melegszik. Egyszer tüsszentsét disznó, és kinyírunk köcsök, tehát így. Nem lehet ezzel folyamatosan. A Rambóra van szükségünk szerintem, hogy így a disznókat megfékezze. Mert néztem ezt a filmet, a Rambót, hát Budapesten láttam először a filmet, és bementem, hát első alkalom, hogy bementem Dolby Surround moziba. Hát nekem ez nagyon fura volt, mert nálunk Kolozsváron ilyen biztonságos mozik vannak, elő a kép, elő a hang, nincs beszarás. De itt viszont Rambó így hátulról jött fel, tehát érted így, hogy így néztem, melyik hülyeskedik? Melyik szórakozik, de az már a film volt, tehát így nem nyúltam a popcornba, csak így halottnak tetettem magam.
Hát, ha nem küld belém.

0: éreztem, hogy így a nyakamban lihek, tehát, hogy nem szórakozok Rambóval. De mondjuk ez a film úgy volt baromság, ahogy. Mert ilyen volt benne, hogy egy, már maga az, hogy kitalált országban játszik, hogy Burma, Bruma, ott élnek a brumik, vagy nem tudom, brum, brum, nincsen ország, megnéztem otthon is az atlaszba, hogy brum, nincs, tehát, hogy mondj nekem egy régebbi atlaszom a Romániában, hogy Dél-Amerika meg Afrika még egy kontinens, ilyen 95-ös román atlasz, nem baj, nem volt benne, és így látszod, hogy a statiszták is ilyen kitalált nyelven beszélnek, tehát így ők se értik, mit mondanak, ilyen csing-csong, csang, csing-csong, csöng, mit mondasz? Mit mondok? Tehát így csing-csong, egy szót nem értesz. Mondjuk én értettem, mert feliratozva volt az egész. De ők nem volt, hogy lássák a feliratot, mert hogy így háttaláltak neki, de hát, hogy így hát olvasni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Feméli Pétert láttuk és hallottuk itt a Showdertek színpadán. Megvárom. Jár Péternek a taps. Ennyi volt mára a Showdert Klub. Köszönöm szépen kollégáimnak, Aranyosi Péternek, Csenki Attilának és Felméri Péternek, hogy ma itt voltak velünk este. Ha kedvük van szerepelni a műsorban, küldjenek nekünk videót a képernyőn látható e-mail címre. Köszönöm szépen, hogy ma este is minket választottatok. Isten őrizze meg jó szokásotokat. Ha szeretnétek minket élőben látni, akkor szólítsatok le az utcán, vagy gyertek el ide a Showdel Klubba. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor. Csendüljön fel a humorhimnusz, száradjon az érzelem.

0: annyi van csak, hogy egy mondatot föl kell venni, mert elbasztam tisztelettel. De mivel olyan hevültség állapotba kerültem, hogy észre se vettem. Lényege, hogy ti úgy visítok a végén, hogy beszartok. Tehát ez a lényege. Jó, tehát ez a lényege. Ezen a hangon. Jó, ezen a hangon. Jó. Elfelejtettem a mondatot. Jó. Na. Azt mondja, hol álltam? Jó, drága. Most már nem motogják, mi? Jó. Tehát, este 8:30-kor csak annyit mondott a részeg vattacakurárus.
1: Ma este a szezonnyitó Shoulder Clubban Aranyosi Péter, Feméri Péter és bemutatkozik Kormos Anett. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Hatházi László. Jó szórakozást!

0: Jó estét kívánok! Kezét csókolom ismerősöknek, szevasztok! Aki jobban ismer, az ne köszönjön. Hát túl vagyunk a választáson, amiben az a jó, hogy véget ért a kampány. A kampányban az a jó, hogy ezeknek a szemeteknek is van pár szar hetük. Lásd politikusok. Nem az, hogy menni kell gyereket simogatni, meg lufit osztani, hanem ezek a plakátok. Te összesibolják a pénzt a plakátra, éjszaka kikerül az utcára, de már a plakát ragasztó szégyelli. Feri, jön valaki? Nem. Az oldalát felhúzza, tetejét, indíts be a motort, nyisd ki az ajtót. Most jön az arca, puff, futás! Lelép, politikus így remeg otthon. Jaj! Ma 25 ezer négyzetméteren én leszek kinn az utcán. Reggel 5-kor már így remeg keze lába. Ancika, 5000-es fel gyerekeket. Megyünk, megnézünk engem. Beülnek a kocsiba, tudja, a következő sarkon befordulunk. Ott leszek, befordul. Már éjszaka meghekkelték a plakátot. A szeme ki van kaparva. A vámpír fog neki, ráfújva, tolvajok, sárral megdobálva. Nem érdemeltek meg. Így igaz. Én is ezt gondolom, hát némelyik plakátra ki lehetne tenni a 18-as karikát, nem? Iskolák és óvodák környékére semmiképpen ne ragasszanak ki, olyan arcok vannak, és oda van írva, becsület, tisztesség. Basszus, ez nektek az idegen szavak szótára. Mit keres ott? És akkor most szezonnyitó műsorunkban köszöntsük a színpadon Aranyosi Péter.
1: Köszönöm! Nagyon szépen, köszönöm! Jegyet is vettetek? Jó, mert úgy visítatok teljes, jó? Jöttem ide a felvételre, és léptem ki az ajtón, és így a feleségem fenekét egy kicsit így megsimogattam. És hát öreg házasok vagyunk, és csak annyit mondott, hogy köszönöm az érdeklődést. Na most hát az van, hogy nem régen volt a tél, jöttem egyszer haza a Dunántúlon, óriási nagy hóviharba, be is mondták, hogy nagy hóvihar lesz, de muszáj volt elindulnom, és a Csorna környékén jártam, amikor egy rendőrt látok, teljesen felöltözve, egy Michelin baba szerűen, halálosan beöltözve a rendőr, és így az út közepén így integet, hogy hát álljak mellé így kultúráltan. Én lelassítottam 30-ról szinte nullára, az utolsó métereket megtettem így sinkozva, és így megálltam, és hát az arcán ilyen maszk volt, teljesen be volt öltözve, hihetetlen hideg volt, és megszántam az arcát. Tehát egyszerűen megesett rajta a szívem, nálam mindig van egy 7-8 tonna csoki, és így törtem neki 4 kockát, hát mondjuk nem a finomabbikból, de azért mégis, és így kinyújtottam neki, és lehetett látni a szemét, mert csak más annyit csak láttam csak ugye a szemét, hogy hát megilletődött, hogy tök boldog, hogy egy pógártárs adott neki csokoládét, és hát így nézd be, azt mondja, új, de kár, hogy pont most nincs nálam papír, meg hát tölt egy kis toll, és akkor kértem volna magától aláírás. Mondom, hát nagyon nagy szerencsém, mert olyan része vagyok, alá sem tudnám írni. És így kettesbe indultam tovább, úgyhogy túléltem. Anyám szokta kérdezni tőlem, hogy kisfiam, mennyivel szoktál menni. Hát mondom, amikor odafele megyek a fellépésekre, akkor hát 140-nel, amikor visszafele jövök, akkor 100-zal. Azt mondom, miért kisfiam? Hát nem mondom, visszafele már alszok. Pont ezt nem akartam hallani, kisfiam. Tehát, hogy anyám ez a típus. Na most egy kis hát gyűjtés. Barkács Áruháznak az akciós újságába ezt olvastam. Március 8, nőnapi ajánlat, 19.900 forint, láncfűrész. Nincs kérdés, tehát azért mondom. Tehát... Akkor volt egy ilyen óriás plakát, aki látta, aki nem. Ki volt írva, hogy 8 tekercses WC-papír, 199 forint, alatta az volt az ünnepek kellemes és hasznos eltöltéséhez. 9 év után, hát nem tudok másképpen, kicsit sírok, mert összesírtam a párnámat tegnap este is, és hát 9 év után megszűnik a Mónika Sós. Nem tudom, mit fogok elzárni a gyerekek elől, de... Na most az a helyzet, hogy én megmondom nektek őszintén, hát én dolgoztam, bábáskodtam ebbe a Mónika Show-ba annak idején, mint háttérember. Szokták mondani, hogy a háborús bűnösök, hogy parancsra cselekedtem. Én inkább csak pénzért, tehát maradjunk ebbe. Az nagyon egyszerű közönség feladatom volt, hát közönségszervezés és tapsoltatás. Nem lett volna semmi baj, amikor indult a műsor, csak volt nekünk két ilyen őrült rajongónk, Bandi bácsi és a Margit néni, akik ilyen kőbányai ganzmávak nyugdíjasok voltak. Mindig megjöttek teljesen pontba időre, csak kifigyelték, hogy hogy lehet Mónika mögé bekerülni. Akárhogy ültettük őket, ők valahogy mindig... Kicserélték a helyet, megcserélték, tehát ők mindig is észrevették, hogy ha a, Mónika, a harmadik sorban vannak Mónika mögött, akkor lehet integetni, és az, abból kezdődöttem is, hogy... És dobálták a puszit kőbányára, tudod, mert... Ezzel nem lett volna baj, csak a Bandi bácsinak volt egy nagyon speciális szokása, hogy hát a kameramannok kifigyelték, hogy 17 percenként hát az öreg hát, fingott egy rettenetesen. Na ezzel se lett volna baj, mert kompletten a Mónika mögötti A-szektor az úgy ült, mint a bolygó neve halába, az arc támadott. Az a... Viszont meg a Margit néni meg ugye hát 40 éven keresztül megszokásból mindig visszakézből szájba bágta. Így a Bandit, és azt lehetett látni, hogy Mónika mögött egy asszony ver egy embert. Így... Borzasztó, de szép, hát szép életemnek szép szakasza. Na most nem tudom, ki hallotta, volt egy kis hír, hogy két izraeli, hát ilyen kémrepülőgép meglátogatott bennünket. Meg van ez, lányok? Jaj, drága szíveim, hát pedig nem volt benne az FHM magazinban, de nézitek a híradót, drága szívem, nagyon köszönöm szépen. Nem sok azon gondolkoztam, hogy mi lehetett. Szerinted? Meghozták Gyurcsány Ferenc új avatárját, tudod, és... De lehet, hogy csak cserélték egy olyanra, amely kicsit erősebben böszmel, tudod, mert egy ilyen Gyurcsány 1.2-es változat. Én mondjuk nem nagyon értek, megmondom nektek őszintén a repülőgépekhez, én a tankoknak vagyok nagy barátja. Tudjuk-e, miről lehet felismerni az izraeli tankot? Egy kicsit rövidebb a csöve, mint a többinek. És... Na most én megígértem múltkor, hogy én húsvér emberekről soha többet nem beszélek, mert hát azóta is Szerbiából barátaim szoktak hát telefonálni, hogy láttunk. Tehát én nem... Úgyhogy én csak celebekről fogok innentől kezdve, és politikusokról. Múltkor voltam egy rendezvényen, és jött szembe a Dukai Regina. Tudjuk ki a Dukai Regina, akinek a feje meg van húzva a hajától nagy a melle, az a Dukai Regina. Sokszor feldolgoztam már őt, de most ebben nem menjünk bele. És hát így jött velem szembe, és hát én rögtön így villantottam mind a 22 és fél fogamat. Így mentem. Semmit, tehát így elment mellettem. És azon gondolkoztam, hogy annyi esélyem van Dukai Reginánál, mint az SZDSZ-nek Ósz 2-es választási körzetében. Megvan-e a cuslágügy? Ide a bal oldal fele hajlok. Ja, nem úgy, csak úgy egyáltalán. Cuslágügy megvan? Mondom a fiataloknak, egy pali 75 milliót lopott, és a börtön keresetéből 50-et megadott. Azért ez kemény meló lehetett, azért azt képzeljük el, hogy... Azért 50 milliót borítékragasztásból azért eléggé összenyalogatni. Annak idején, amikor ez az ügy kipattant két évvel ezelőtt, volt nekem egy poénom, hogy a Gyurcsányt 4 évre választottuk, de ha Cuslág rával, lesz az 10-12 is. Csak azt nem gondoltam volna, hogy a Cuslág kapja meg az egészet, tehát kompletten. Na most, hát van ez a poénom, elmentem egy ilyen Fidesz közeli rendezvényre, és elnyomtam, hogy... Gyurcsány 4-re választottuk, de ha Cuslág rával lesz, az 10-12 is. És ezután csak annyi volt, nevetés vastaps, felállás himnusz. Na most a Fidesz jelmondata az volt, nem tudom, ki figyelte. Kislányok, itt elsősorban. Mi van kiírva plakátra Viktor bácsi alá? Annyiban mondom, itt az idő. De ilyen nagyon röviden, tényleg így egyszerűen oldják meg, szárazan, szikáran. És így gondolkoztam, hogy itt tényleg, hogy hát itt az idő, de néztem ezeken a rendezvényeken a Viktornak a kezét, de nincsen rajta óra. Hoppá! Nagy Gabi kollégánk megmondta, hogy azt mondja, tudod Petike, mert 4 évig ő mondja meg, mennyi az idő, érted? Tehát itt tartunk. Haverom egyébként úgy hívja ezután a plakát után, hogy Vekker Viktor. Tehát maradjunk el. Hát nekem van egy anyósom, nagyon kedves asszony, mert mást úgy sem mondhatok. És van nekik egy nagyon édes Bernáthegyi kutya. Ismerjük a Bernáthegyi kutyát, ez a... Van a Bernáthegyének egy ilyen speciális várom a havat nézést, tudod, ez a... És így néz véres szemekkel, majd egy liter nyár így leesik a szájából, teljesen kulturáltan. Na most ők, hát etetik a kutyát, de szerintem a kutya kap egy, vagy denaturálsz, ezt nem tudom mitől, de kicsit így átalakult a kutyának az agya, úgyhogy neki nem ez a Bernáthegyi hangulata van, hanem ez a... Ilyen palotapincsit, ilyen... És hát ez egy 84 kilós kutya, amikor fölpattan, és ilyet csinál, ne jegyél meg, akkor így a termoplán üveg így belemeg, tudod, és... Lent volt a fiam, 2,5 éves, akkor már 3 éves volt, hát ilyen hidegtartáson vidéken, anyósoméknál. Hát, hogy szokja a vidéket, erősödjön, tudod? Tehát jó levegő, és lementem értük, és így nyit, mentem be a kapun, és hát látom, hogy a fiam 2,5-3 évesen ennek a bazi nagy kutyának a szájába így válik így. Éppen a májánál körülbelül így. És mondom az anyósomnak, mondom, Erzsike, nem gáz ez? Azt mondja, nem lesz baj a kutyának. A szomszédunkban van egy idős néni, meg a lánya, aki még idősebbnek tűnik. És van egy ilyen édes, egy ilyen, nekik is egy kis palotapincsi, ez a... Ilyen típusú, egy kis... Ilyen. És jött haza a lánya kocsival, és azt mondja a kutyának, hogy bubuka, születésnapodra vettem neked gyönyörű szép metálkék kislabdát. Erre az anya, miért mondtad meg neki? Hát meglepetés lett volna. Köszönöm szépen.
0: Szóval még a plakátokra visszatérnék, 2 plakát érdekel most engem. Az egyiken Toldi Miklós ül egy bankban, és oda van írva, hogy Toldi Miklós komoly kondigépre gyűjt. Szerintem meg inkább mellfelvarrásra, hogy kinéz. A másik meg, hogy így jön egy nő, kávét hoz, azt hiszem, nem tudom, azt nem nézem. Ugye, be van gyűrve a szoknya a bugyiba, biztos a mosdóból jön. És így, és oda van aláírva, nyugi, csak a cipődet nézi. Hát nem. Megmondom őszintén, nem tudnám megmondani, hogy milyen cipő van rajta. Egészen más érdekli a férfiakat. Ugye, hogy divat, hogy most a kismell a divat, vagy a nagymell. Nézd a fenekét, az gazdaságosabb, nem? De most ezzel nem szabad viccelni, mert van most egy új hát ilyen nemiségi kérdés. Vannak ezek a metroszexuálisak. Te, hogy az mi? Az állítól a vakondot, vagy én nem tudom. Nagyon furcsák az emberek. Most Felméri Péter következik, fogadjuk őt óriási gigászi nagy szeretettel a Shoulder Club színpadán. Felméri Péter!

Nagyon szépen köszönöm. Itt is vagyok. Nem metrosexuális, tehát azt csak így kitalálta ő. Mindenki a választások lázában ég, de én nem. Úgyhogy most erről nem is szeretnék többet beszélni. Viszont így örömmel jelentem, hogy teljesen egészséges vagyok. Annak ellenére, hogy beoltottam magam a H1N1 ellen, mert így olvastam, hogy ez nagyon veszélyes, meg dolgok történhetnek veled, meg fórumokon olyan volt, hogy a kormány GPS-t tesz az oltásba, ami bemegy így a véredbe, azt mindig tudják, hogy hol vagy. Mintha nem olvasnának itt, vagy nem tudom. De én ma reggel borotválkoztam, és egy picit itt megvágtam magam, úgyhogy kifolyt a GPS sajnos. Most itt vagyok, tehát hogyha így keresnének, hogy merre járok. Láttam a hírekben, hogy a Vidán Park az nagy szarba van, így olvastam, és az én ötletem az lenne, hogy az egész Vidán Parkot extrém sportosítani kéne, hogy így adrenalin legyen benned, amikor oda bemész. Az én ötletem az volt, hogy az óriás keréken egy pár csavart meglazítani, vagy a Dodge pályát így alaknáznám. De azért jöttek ilyen fura ötletek, én nem értettem, hogy a Vidán Parkot az állatkerttel akarják így egyesíteni. De hogy mi a logika ebben, mert értem, hogy bejönnek az állatok és mennek a hullámvasúttal, de... A majmok nem fognak fizetni, tehát így nem látom a gazdasági átterjét. Mindegy, a másik érdekes dolog pedig van ez az új formátumú legyen ön is milliómos olyan emberekkel, akik már azok. Nem tudtam feldolgozni. Lehet, hogy azért, mert hogy én külföldi vagyok, én Kolozsvárról jövök, és ezért rengeteget utazom, meséltem már a mikrobuszos élményeimről. Hát nemrég utaztam egy olyan öreg sofőrrel, aki, hát így nyugdíjban ment, de visszatapsolták, mert annyira jó volt már ebből a Budapest-Kolozsvárból, hogy mondta, hogy akár csukott szemmel is. És tényleg? Nem mertem hangosan beszélni, nehogy felébresszem már. Csak így gondolgattam ott magamban félve, hogy még egy csukott szemes előzés, és odafosok, de hát, hogy... Azon, hogy megyünk ezzel a mikrobusszal, és meg kell álljunk valahol, mert nem tudom, hogy elfáradunk, vagy nem tudom, hogy pihennünk kell, és... De tényleg, és megálltunk egyszer egy ilyen helyen, hogy ki volt írva nagy zöld betűkkel a biokertészet, csupa természetes anyag, az az a hely, ahol nem árulnak műtrágyát, mert ott, amit kapsz, az valódi szar. Rámennek a bióban. Mesélte a barátnőm, aki kertészeti főiskolára jár. Ő harmadik fél év végén hazajött vizsgáról. Nálunk az osztályos 1-től 10-ig van, ő pedig hazajött egy 9-essel virágöntözésből. Én is kevés reagáltam, úgyhogy azóta már nem járunk. Nem tudtam feldolgozni ezt, hogy mit jelent az, hogy majdnem tökéletesen öntöz virágokat. Mit ronthatott el, hogy így 10 cserép és egyet kifelejtett? Vagy nem volt elég a fél óra, nem tudom. De így répahúzogatásból csillagos 10-es volt. Tehát az...

0: klik-klik, új sor, klik-klik-klik. És ezt is csinálod. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy a szomszéd irodában hallja, hogy valaki nagyon sűrűn klikkel egérrel, az azt jelenti, hogy kapál. Mert ők így már annyira szájberparasztok, hogy így hálózatba születelnek. Tehát így nagyon, nagyon rámennek el a vonalra, és Arthur mesélte, hogy nem biztos ez még, de így sejti, tippeli, hogyha valaki több mint 10 percre megy ki a WC-re, akkor az már online trágyázik is. És volt egy ledöbbentő élményem, Budapesten sétáltam, de fényes nappal volt, sétáltam a körúton, és egyszer csak egy lány megállított, hogy beszélgessünk. Mondom, jó van. Beszélgettünk is a Krisnáról. Nem tudom, ilyen jó témának tűnt így mindkettőnknek abban a pillanatban. Hát inkább ő beszélt a Krisnáról, mert nem tudtam, hogy mi az. Úgyhogy így elmondta, hogy az a lényege, hogy ha bűnözöl, akkor utána reinkarnálódsz, és tovább folytatod a bűnhődést. Erről szól ez a vallás. Egy kicsit megijedtem, mi az, ami bűnözőnek számít, hogy első kérésem ez volt, de megnyugtatott, hogy az illegális filmletöltés internetről az nem számít bűnnek náluk. Legalábbis. De így elmondta, hogy mi az, ami bűnnek számít, és így sorolta, hogy például a cigarettázás, húsevés, alkoholfogyasztás. Hát jót a bárnál. Veletek még fogunk találkozni, úgy érzem. És a végén rávett, hogy vegyek meg tőle egy kis amulettet, mint a tenyerem akkora az egész. Egy darab papír végül is. Egy nap van rajta, és rövid szöveg, amit fel kell olvassak, és reggelente háromszor ezt megteszem, akkor így megtisztulok. Úgyhogy én tusmörőt nem is veszek magamnak, mert így nincs szükségem rá egyszerűen. És így beszélt meg, győzködött meg minden, de nem igazán tudtam arra figyelni, amit ő mond, mert leragadtam, hogy volt egy ilyen piros gomb itt a fején, de nem mertem megnyomni, mert ott nekem helyben reinkarnálódik. Hát én... Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Felméri Péter! Ügyes volt? Most egy kis reklám következik, de ne menjetek sehová!
2: Aki még hátra van, Kormos Anett. Mindjárt jövünk.

Van egy hírem, érdekes. Egy gyárat Franciaországban, mely a hollandoké egyébként, EU van, tehát hozzánk csatolták az egészet. Nem tudtad? Minden EU szabvány most már, gyerekek. Hát nem lehet aranyhalat gömb akváriumban tartani, mert... Na, bezártak egy gyárat Franciaországban, és az ottani gyártási technológiát Magyarországra hozták Székesfehérvárra, a melósokat kirúgták, ők meg ott ehhez még nincsenek hozzászokva, vagy már, nem tudom, de hőbörögtek, hogy hát akkor, nem magyarul, franciául, hát akkor, mi lesz most velünk? És mondta a tulajdonos, hogy ja, hát lehet menni Magyarországra dolgozni a gyárba, aki tud magyarul. Trianon ér egy kicsit most, ugye, de... De elképzeltem, hogy két francia azt mondja egymásnak, hogy hallod én, van neked a könnyen gyorsan magyarul? Hozd már el, megtanuljuk, elmegyünk. És megtanulják, és eljönnek dolgozni ide, mert hogy ők önérzetes franciák. Hát tudják, hogy a gasztronómia csúcsa az övéké, a legnagyobb borvidékek ugye a legjobbak ott vannak, ők a divat fővárosa, hát eljönnek öntudatos franciák Magyarországra dolgozni. Addig tart az öntudat, míg le nem mennek az üzemi konyhára. Nézik. Leves. Csigaleves? Ezek eszik a csigát. Disznósajt? Fejik a malacot? Hát mi van itt? Mit tudja azt egy francia, nem? Fejik a malacot, mire a másik, és a medvét is, látod, mackós vagy?

De nem ettől fognak falra mászni, hanem amikor meglátja desszert, madártej, na menjetek a francba! Ez ilyen. Na, elindult a kampány, mert ugye, ha emlékeztek, még szilveszter óta ott rongyolódott, mert a nap szívta, eső verte, a bőrös vésli plakát, meg a darált hús, még szilveszter óta kín volt, kampányfőnök azt mondta, kezdjük el, aki előbb kezd, tovább kín lesz, úgyse ragadt most plakátot senki. Kikerültek a plakátok, egy hét múlva vissza a bőrös vésli, hát ez csak jobb volt. Leragasztották, kivéve az MDF-ét, ha emlékszel rá, három nő, hello, mentél a kocsival, ú, de beixelném, jaj. Azt nem ragasztották le, ne félj, az mind fennmaradt. Szóval elindult a kampány, hát kicsit necces, mert eddig úgy volt, hogy a kampányba így elvesztették a kontrollt, mint gyalogosok havazásba, hogy minden fehér, minden zebra, nem? Mennek, mint a vakrégy, össze-vissza, kerekes szatyorra, nyolcsávos úton. Na, kampányban mindent lehet, de most nem ilyen volt a kampány, az idei kampány az egy ilyen Kispál koncertre emlékeztetett, az a csendes ülős. Hogy az egyik oldal csendes volt, a másik meg ülős. Lekuporodott a pannonpuma, cúslág odébb csúszott a pritsen, gyertek srácok, van itt még hely. Te, az ország úgy néz ki, mint egy 1000 éves ifa, ülnek a kormánynál, és nem az utat nézik, szerelik ki a magnót. Mondjuk, minek nézze az utat, mikor üres a tank, nem? Felniket már rég eladták. Csak hát a kötelező, tudod, be van fizetve, úgyhogy lezajlott a kampány, csendes ülős volt. Hát az a helyzet, hogy volt egy kis filmecske is, ami a netre fölkerült. Nem mondom a párt nevét, mert nem tudom kimondani, ugyanis az SDS meg az MDF összebútorozott. SMDF, SFIS. Azt nem mondtad? Lett, és ilyen bemutatkozó filmecskékkel indultak, elindult a neten ez a kis filmkampány, hát csodálatosak, nevet nem akarok mondani, Sanyi néni kezdi. Sanyi néni vagyok! Ja nem, előbb megszámolja a fogát. Felül nincs! A f***ját alul meg de megszúrt ez az egy... Sanyi néni vagyok, nagyon szeretek táncolni, meg olvasni, meg az elesetteken segíteni. Ó, aki ugye táncolás vagy olvasás közben esett el, nem? Ez a hobbija. A másik, Gyula, látszik, hogy volt már rajta öltöny. Egyszer. Ezt idézni fogom szó szerint, mert megtanultam. Én a politikába... Csak annyit szeretnék elmondani, hogy becsület és tisztesség mindenek előtt, nekem ez a véleményem. Köszönjük, Gyula! Az ilyen vélemény pont olyan, mint a fing. Jobb, ha az ember bent tartja, mert senkinek nem válíthat már. Aztán, hát az is kampány, hogy irány Pécs. Vannak ilyen plakátok kint, nem? Hogy irány Pécs, ugyanis ahogy olvasta az egyik nagyeszi politikus, 2010-ben úgy volt írva, és ő ért a számokhoz. 2010-ben Európa kulturális fővárosa Pécs, és szegények, de megszívták, mert mondták neki, mindent lehet, amit akartok. És akkor egy gyorsulási verseny, nem úgy, hanem hogy... Amit szeretnétek, én szeretnék tudni zongorázni. A városba is szeretnék. Lesz pénz építeni. Ja, a főteret szeretnénk felújítani, meg a dzsámi környékét rendbe rakni, új kandelábrek. Na kezdjétek el, majd jön a pénz. Elhitték, széjjelvertek minden. Kéne már pénz, megvan. Hol a pénz? Páncélszekrényben van. És a kulcs, az nem a tiétek. Egy új hungarikum, a mezei alagút. Ezt ugye... Ennek köszönhetjük, mert megy az M6-os Pécsre, jön az a fránya dombvidék, gyerekek, a politikus legjobb barátja a beton. Azt számold meg utólag, azt számold meg. A mérnök tudja, hogy domb van, gödör van, dombot a gödörbe, egyenes.
Nem a kapkodás. Hidat, alagutat, de hát be fog dőlni az alagút. De nem fog, de be fog, de nem fog, de be fog, de nem fog, mert nem engedem. Ha bedőlt, nem azért bedőlt. Az embereknek általában olyan érzésük van, hogy a becsületes politikus olyan, mint az indián síugró. Hogy biztos van,

Biztos van, csak kurva nehéz elképzelni. Na mindegy, legalább túl vagyunk a kampányon. Egy barátom mondta, jó lesz ez a választás, most legalább kiderül, hogy ez a 8 év szopás csak előjáték volt, vagy nem. Kezd ez a szakma is, ha nevezhető annak, amit csinálunk, elnői esedni. Felütötte fejét a feminizmus a humorban. Van egy hölgy közöttünk, akit először köszönhetünk a Shorter Club színpadán. Fogadjuk szeretettel Kormos Anettet!

Köszönöm szépen. Igazán örülök, hogy most már végre sorra kerültem, mert még néhány méltató szó hadházitól is valószínűleg elájulok. Két legfontosabb információ talán rólam, hogy idefelé jövet, megtaláltam Budapest Egyetlen pocsolyáját, és beázott a cipőm. A másik pedig, hogy nagyon kell pisilnem. És tudom, hogy ez így első halásra az önök számára érdektelen és egymástól független információnak tűnik, de az az igazság, hogy mivel beázott a cipőm, nagyon fázom, és ettől még jobban kell pisilnem, és így lehet, hogy megint beázik a cipőm. Amúgy nem tudom, hogy önök találkoztak-e már azzal az óriás plakáttal, amin ez a szöveg szerepel. Most már alkohol nélkül is élvezem a társaságot. Hát ezzel én is pontosan így vagyok, csak egy kis szórendi változtatásra van szükség, mert én most már társaság nélkül is élvezem az alkoholt. És nem tudom, hogy tudják-e, de volt már egy 5 perces feltűnés ma a TV képernyőjén, ugyanebben a műfajban, és hát nagyon sok visszajelzés jött ezzel kapcsolatban. Mondhatom, hogy mind a három méltató volt. Kettő lényegében teljesen ugyanarról szólt. Gratuláltak és örömüket fejezték ki, hogy végre egy nő, az első nő, aki megmeri mutatni, hogy miért nincs nő ebben a műfajban. A harmadik pedig, ezt szó szerint tudom idézni, ez így hangzott, jó vagy, Anett, férfiak között a helyed. Hát Kovi keresett még meg ugyanezzel a koncepcióval. És hát ez a videó felkerült bra is, és hát nagyon eltérőek voltak a hozzászólások, de az utóbbi időben főleg elmarasztalóak, és hát kértem a barátaimat, azt az egyet, hogy most már írjon valami pozitívat is, mert nem sokára összeomlok pszichésen. Na ennyit elt, ennyit tudott magából kisajtolni több éves barátságunk után. Jó ez a csaj. Nagyjából 5 perc múlva jött a következő hozzászólás. Miért ez csaj? Még szerencse, hogy van családom, mert őket felhívtam némi vigasztalásért, és ők mondták, hogy szerintük igenis nagyon helyes vagyok a színpadon, most már csak valami vicceset kellene kitalálnom. És hát úgy gondoltam, hogy bemutatom önöknek a családomat, egyrészt mert még új vagyok ebben a műfajban és ebben a szakmában, másrészt mert talán ez a kis környezettanulmány mentségemre szolgálhat, hogyha nagyon gyatra produkciót nyújtok. Na most anyámról annyit érdemes tudni, hogy bizonyos élethelyzetekben lehet a legjobban megismerni, főleg vezetés közben. Ő az, aki mindig arra fordítja a kormányt, amerre néz. Tehát, hogyha ők vidéken laknak, ha bal oldalt a Szentesben győzik-e legelészik, akkor mindig szokott nekem szólni, hogy nézek balra, de én tudom, hogy nem kell fordítanom a fejemet, mert nem sokára szembe lesznek. És hát, ha van elég lélek jelenlétem, akkor ilyenkor azért én is pisítozni szoktam, hogy jobb oldalt meg egy UFO család, és akkor van esélyünk arra, hogy visszatérünk a megfelelősebb. És az a jó anyámban, hogy ő nem csak így vezet, hanem így is biciklizik. Tehát a Balatonparton laknak a szüleim, és ha néha elindulnak apámmal biciklizni, akkor a Balatonpartján teszik ezt. És hát, ha ez nyáron történik, akkor apám mindig szokott anyámnak utalni arra, hogy fürdőruhát húzzon, mert ha atyuk vannak a parton, akkor... Ha télen, akkor a korcsiját szokta javasolni, de anyám ebben már nem megy bele. És hát egy enyhe tisztaságmánia jellemző még anyámra, ami azt jelenti, hogy ő elmossa az edényeket, mielőtt beteszi őket a mosogatógépbe. Elmossa, miután kivette. És szerintem nagyon nehezen állja meg, hogy közben ne dugja be a fejét, és ne nézze meg, hogy milyen mikor ez. Apámról csak egy mondatot. Ő nagyon nagy vadász, de egyetlen darab fegyver sincs nálunk otthon a háztartásban. Viszont mi minden nap meghallgatjuk, hogyha lenne. Akkor ő azzal mindent teli be, és agyon is azonnal. Valószínűleg anyámmal kezdeni, úgyhogy ezért nincs. Aztán van egy bátyám, ő pontosan ugyanígy néz ki, mint én. Egy picit nagyobb a melle. Egy picit ritkábban kell borotválkoznia, és a férjem egy picit jobban szereti. De amúgy teljesen ugyanez, és a múltkor, ezt nem akartam elmondani, ezt a történetet, de volt vele egy telefonbeszélgetésem, és egy picit csipkedőse fajult, hogy úgy döntöttem, mégiscsak elmondom. Az egyik kollégája elhívta őt, hogy menjen egy kísérje őt egy temetés, és készítsen ott fotókat, örökítse meg az emlékezetes pillanatokat, és hát a kollégája nem tudta azt, amit mi már tudunk a családban, hogy a bátyám minden temetésen sír. Függetlenül attól, hogy ismeri a hozzátartozókat, vagy az elhunytat, ő mindig sír. Sőt, most, hogy idősödik, most már nem is kell feltétlen temetésnek, elég a gödör. Most építkeznek, hát nem írom le az alapozást. Nos, a férjemmel
őről annyit érdemes tudni, hogy most fajul nagyjából odáig a házasságunk, hogy én most már tudom, hogy nem azért tolja vissza a bevásárlókocsit, mert lovagias, hanem mert félti a 100 forintost. És ő egyébként nagyon-nagyon szeret enni. Ezzel kapcsolatban kénytelen vagyok annyit elárulni magamról, hogy én viszont nagyon rosszul főzök. De annyira rosszul főzök, hogy gyakorlatilag majdnem jobban sütök. Tehát csak azokat hívjuk meg hozzánk vacsorázni, akiket többet nem nagyon akarunk látni. Én mindig biztosan tudom róla, hogy ha kiteszem a lábam a lakásba, akkor ő nem pornót néz, hanem ilyen gasztronómiai műsorokat. És a paplanat pedig szendvicset készít. De egyébként nagyon jó apa, tehát ezt tényleg ezt nem nagyon tudom tőle elvitatni. És hát segített tanom, mikor kezdtük a lányokat beszoktatni az óvodába. Az első nap elkísért minket, és egy picit összeveszett a GPS, és egészen pontosan ez a mondat hagyta el a száját. Ne pofázz, te köcsög. Na most gondolom, nem kell mondanom, hogy a lányok melyik mondatra indítottak az óvónőnél a csókoló helyett. Aztán találtunk egy másik óvodát. Oda is elkísért minket a férjem, és meglehetősen hideg volt a keze, amikor vetköztettük a lányokat, és vette le róluk a kabátot, és hát a lányok meg panaszkodtak, hogy apa hideg a kezed, ő pedig próbált őket vigasztalni, hogy nem, apa meleg. És én mondtam neki, hogy ezt majd otthon megbeszéljük, és próbáltam valahogy eltéríteni erről a témáról, és hát kérdeztem tőle, hogy nem tudja, hogy hány fiú és hány lány jár abban a csoportban, ahol a lányaim is, illetve a lányaink, mert neki ezt mondom. És erre az volt a válasza, hogy én csak a fiúkat vettem számba. Hát mondhatom szerencse, hogy viszonylag sűrűn vannak nálunk az óvodák, így megtaláltuk a harmadikat is. Nekik köszönhetem azt is, hogy kénytelen voltam megismerkedni a mesékkel, a gyerekdalokkal és a mondókákkal, és hát mondhatom, hogy szerintem ez minden normális embert lerombol pszichésen. Lehet például találni egy ilyen dalt interneten, aminek az a címe, hogy Gúny Maci, ezt ajánlom mindenkinek, aki szellemi pusztulásra vágyik. Egy kocsonyás állagú zöld Maci rázza a fenekét, és egy szót nem lehet érteni a dalból, kivéve a refrént, ami így hangzik, hogy ó, engem nyalni lehet, ó, engem nyalni lehet. Na most még csak 2 és 3 évesek a lányok. Remélem, hogy mire elérik az iskoláskort, vagy mennek érettségizni, erről leszoknak. És a múltkor pedig mentem értük az óvodába, és ez a kis mondok a szűrődött ki az ajtón keresztül, az óvónén is kandálta. Anyóka húzza apókát, apóka húzza a répát. Húzzuk a répát, húzzuk a répát. Nem gondolnám, hogy ez gyerekfülnek való. És elterjedt az a tévhit is egyébként, hogy a gyerekek mindig a szülőktől veszik át az agressziót. Én ezt cáfolom. A múltkor az egyiküket megfenyegettem, hogyha még egyszer rosszat csinál akkor, de nem tudtam befejezni a mondatot, mert a nagyobb lányom mindjárt befejezte, akkor beleszúrsz 2 csavarhúzót. Tehát tudhatná, hogy én mindig csak egyet dolgozom. És hát annyit érdemes még tudni, hogy mióta egy óvodába járnak, azóta meglehetősen sokat járunk, mi pedig orvosi rendelőkbe. És hát legutóbb laborvizsgálatra kellett elvinnünk a nagyobbik lányomat, és már a beutalón szerepelt, hogy vigyünk vizeletmintát is. Sajnos csak a helyszínen derült ki számunkra, hogy a lányunktól kellett volna. Egyébként többször megszívtam már ezzel a labor dologgal, mert biztos tudják, hogy nyelvvizsgán is van ilyen, hogy labor. Na hát én oda is vittem. Néhány szót a nagymamámról. Ő közel 20 éve minden nap megütközik a halállal. Ez főleg éjszaka teszi. El lehet képzelni, mint egy otthonkában fénykarddal küzd. Mindig győz. Viszont nagyon elfárad ebben a küzdelemben, annyira, hogy másnap már alig marad energiája arra, hogy lenyírja a füvet, megmetsze a fákat, süssön egy kis túrósrétest, levágjon 1-2 malacot, a szomszédét már neki nincs. És anyámmal szoktuk őt leginkább meglátogatni, és kiszokott minket kísérni a kapuhoz az autóig. Na most nem csak arról van szó, hogy előbb ér ki, mint én meg anyám, hanem mire mi odaérünk, addig ő 2-szer lemosta a kocsit, kiporszívózta, és egy kis tükörpolírt is feldobott. És hát a család utolsó tagja, aki nem is annyira családtag, de mégis úgy tartjuk számon, a szomszéd, és hát leginkább azért emlegetjük családtagként, mert amikor engem megállt, akkor elég gyakran anyáz. Ő pedig viszonylag gyakran süt különböző süteményeket, és meg is szokott minket ezzel kínálni, de mi tudjuk, hogy van egy élettársa, egy kis kutya. Úgyhogy tudjuk, hogy a süteményen, amit áthoz, nincs hab, akkor valószínűleg volt.
És hát tényleg az árumondatom már csak annyi, hogy igazából én nagyon szeretem a családomat természetesen, és ez csak rossz indulatú ijegyszerűdés. Én annyira szeretem őket, hogy feltettem a szervéket egy forintos indító áron a tesztre. És nagyon sok a licitáló, egészen addig, amíg azt nem írom, hogy postán tudom küldeni eredeti csomagolásban.

Kormos Anett! A stand-up comedy Évája. Ádámunk eddig is volt. Így van ez a történelemben. Ki látta az Avatar című filmet közülünk sokan? Én nem. Pedig a gyerekek mondták, hogy menjünk, nézzük meg 3D-be. Mondom, 3D-be? Egyszer este legfeljebb. Én utána már amúgy is alszom. Hát nem néztem meg, mert hogy most felnőttek a hupikék, törpikék, már kicsikorukban se szerettem őket. Aztán kiderült az is, hogy ez a 3D-be, ez ugye azt jelenti, hogy háromdimenzióba. Hát gyerekek, háromdimenzióba tudjátok, melyik filmet kell megnézni? Törőcsik Marival a körhintát. De az milyen baleset? Veszel egy mobiltelefont, és nem szólnak, hogy ezt a számot valamikor valaki már használta, csak visszaadta. Te meg megkapod örömmel, beteszed, éj, van új telefonom. Hajnalba csörögnek, szia cica. Korábban egy ilyen hirdetésé volt a telefonszám, hogy baba arcú egyetemista lány gáláns urak hívását várja. Hát így hajnal 3:30 között hívnak a gáláns urak. Hello, cica. És a 10. napon megunod, és fölhív egy ilyen gyökér, és így fogadod, de jó, hogy hívtál. Képzeld el, éppen ki akarok feküdni az erkére napozni. Hajnal 2:30. De a hülye elhiszi, mondjad. Képzeld el, már nincs rajtam ruha. Most fogom bekenni magam napolajjal, ide öntöm a mellem közé. Jaj, csorog le a hasikámon át, egészen a tökömig, te gyökér! Soha többé nem fog hívni. Soha többé nem fog hívni. De ti ne legyetek ilyen hűtlenek, gyertek máskor is. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönöm kollégáimnak, Aranyosi Péternek, Felméri Péternek és Kormos Anettnek, hogy itt voltak ma este. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Isten őrizze meg ezt a jó szokásukat. Jó éjszakát mindenkinek!

0: Az, hogy egy humorista, egy fiú miért lesz humorista, azt én tudom. Azt nem tudom, hogy egy nő miért.
1: Én se.
0: Köszönöm szépen, jó veled beszélgetni.
2: A résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak. A vidék íze recept újsággal a poénok is jó ízűek.
0: Nem vagy beszarva nagyon? Mert kicsit be vagy, azt tudom, de...
1: De nagyon be vagyok szarva egyébként.
0: Igen, ezt érzem.
1: De veled jó beszélgetni, de sokat segítesz.
0: Még sosem mondták.
2: A helyszínt biztosította a Symbol Budapest. A humoristákat az Andy Warhol by Pepe Jeans öltözteti. A fiúk a gáz ruháit viselték.
0: Hány éves vagy? Te, ez most titok vagy cikk, tudom nőkül.
1: Nem, de minden válaszomra mondasz valami csúnyaságot, én nem mondok semmit neked.
0: Beszélgessél vele! Kérdezz már meg tőle, hány éves?
3: Hány éves vagy?
1: De nem, mert visszavett, add oda nekem mikrofont.
3: Szóval hány éves?
1: 28.
4: Sziasztok! Mi a Piás Nővérkék vagyunk,
5: Reni
4: és Erika.
5: Ez pedig a Merci Rádió.
4: Hallgassátok szeretettel!
5: 100% magyar zene.
6: Most kapcsoljuk Hofi Gézát.
7: Hát drága szíveim, puszantás mindenkinek, aki bejutott. Nem vagyunk egyedül. Itt vagytok ti a fővendégek, de szeretettel köszöntöm körünkben a Rádió Kabaré Színházat, kitűnő barátomat, Farkasházi Tivadart, hogy nyugodtan csinálják a felvételt, hívtam tűzoltókat. Azért ez már világ, ez te. Ugye 8-kor kezdődik ez az adás is, épp úgy, mint a heti hetes. A fiúk úgy kezdtek magukra rátalálni. Hát mindjárt ugye a másik fiúk azok meg megsértődtek, hogy na-na! És azonnal nem 8 órakor volt, hanem eltették csúcsidőre, vasárnap reggel 4-re. Érted? Akkor nyugodtan lehetett beszélni. És a címe is megváltozott. Gazda TV az lett. Hát gyerekem, szabad világ, szabad, hát nem úgy megy ez. És amikor eltették őket 4-re, van ám ezeknek a farkasházéknak kezdjük. Azonnal betették a picsolinát. Punci! Punci! Egy ilyen idő óta kurva, hát én még ilyet nem így lát. Na, de az eredmény megvan. Mindjárt visszakerültek este 8 órára. Pünci. És akkor meg aki nem tud olvasni, na. Megfogta a csöcsit. Nem baj, majd csak kap tőle valamit. Hát ez... Szóval azért mondom, hogy én is semmit nem fogok mondani ma este, mert még itt egymás közt még itt elintézzük, de amikor itt vannak ezek a mikrofonok, hát rajtam is van 2. Csak az egyik szól ide. Persze, a másikat hallgatja a klotyó. Most tényleg, most Pintér találkozott a klotyóval, vagy nem tudom. Szóval eszervezed más világon. Na, azért mondom, hogy a csicsolinát nem tudtuk megfizetni, de egy Mátyás téli kurvát már lekötöttünk, úgyhogy nem jön be, de majd rágálkodik kintről. Templom mellett 200 méteres körzetbe fog üvöltözni. Jó vagytok? Rendben van minden? Ne hazudj, nem azt mondtam, hogy tapsoljál, hanem, hogy jól vagy-e. Én nem találom a helyem ebbe a piacorientált világba, te meg jó vagy. Csak a férjed nem tűzoltó. Mert most van dolgotok rendesen. Jaj, Istenem. Valaki hülye azt mondta, hogy ő meg biztosította. hogy meg fog gyulladni. Hát mit gondolt? Hát mit gondolta, hogy hogy van ez, hogy jaj, ég! Az a farkasházi kocsija, az megint már. De én igazolom, hogy ő nem volt a BS környékén sem. Hát egy zseb hamut vitt át, azt látom. Ja, de furcsa világ ez. Azért én nem találom a helyem ebben a piacorientált világban. Pénzél mindent. Ez van. Hát én is pénzél. Szopog, nyalog, gombot varok. Hát álljál meg. És akkor még van pofájuk a televízióba. Kiírnék be, meg bemondani, hogy professzionalista. Nem tudom, mit jelent. De professzionális, olyan, mint a piacorientált, csak az professzionalista. És ha jól tudom, képzeld el, az öttusázók, a világ, a atyaistenei, azok nem profik, érted? Csak a falábú fiúk, azok a profik. Tamáska döntött így. Ne, nem baj, nem baj, foglalja el magát, hogy nehogy itton hagyja az útlevelet. De az ilyen már valami, képzeld el? Volt dolga a Pintér belügyminiszter úrnak, el kellett intézni, hogy na, a Prágában már várják, hát ha megint forradalom van. És azonnal elintézték, hogy amikor utazik Dajcs Tamás, akkor repülők visszafele is mennek. Szóval azért mondom, teljesen más világban, professzionalista. Jó, na de nem kell bántani a labdarúgókat, mert legyünk őszinték. Egy labdarúgó legalább nem rabolja ki az OTP-t. Hát ezt nem értetted. Ne, semmi gond, a vendégér minden, tehát na, nekifutunk még egyszer. Ha rádió nem lenne itt, hagynálak békén, értem, de hát elterjedt, hogy na, szóval... Egy labdarúgó legalább nem rabolja ki az OTP-t. Igaz, nincs is hokiütője. Én vagyok a hülye, előbb ezt nem mondtam. Na szóval ez most a rendőrségnek sikerélménye lehetett végre. Tökön szúrhatják magukat. Hát kérdez, elfogták a viszkist. Már másodszor. Hát, és tudod, mi a borzasztó? Hogy amikor sikerünk van, már nekik, hát nem tudnak vele mit kezdeni. Azt mondja valami szóvivő, de legalább vitte volna, de nem vitte, hanem törte, gyűrte, meg mind. Azt mondja, oda 3-5 perccel előbb értünk oda, mind ahogy odaértünk. Odaértünk, és akkor odaértünk. Miértünk, és amikor oda... Nagyon komoly munka előzte meg az elfogás. Aperitív munka. És a rendőrautó az közvetlen ott állt meg a OTP bejáratánál. Szerintem, de egy. No, igen, mert a másik azon 5-600 méterrel odébb állt csak meg. Miért? Azért, mert csak ott volt keresztbe fal, ami fölfogja. És... Nem volt rajta fék, volt, csak éberségből nem mondták meg, hogy melyik az. És egy rendőr ült a kocsiba. Egy 20 éves tapasztalatú rendőr ült. Tapasztalata 20 éves, nem, a rendőr volt 20 éves. És egyedül volt a kocsiba. Nem egyedül volt, egy 19 éves rendőrnő is volt a kocsiba. Nem láttuk a fejét. Tűzharcban lebukott a tűzharcban. És azt mondják, hogy állítólag a viszkis megsebesült. Ne, csak azt hittük, mert úgy lett volna könnyebb, de nem a viszkis sebesült meg, nem. Mert a viszkisnek a vére URH pozitív. És nagyon komoly munka előzte meg, hogy... A rendőrök azok az OTP főbejáratánál gyűltek össze, mind az egyen. Így aztán nyugodtan tudod menni a viszkis a hátsó kiáraton kifele. És akkor előjöttek a riporterek is. Istenem! Ez a halálmadár csaj, tudod? Ki volt a vére? A bele kijött? Hívjon minket! Hú, forró nyomon! Itt fog megdögleni! Anyukám, menj haza, aludd ki magadat! Szépen, Géza bácsi nem malogszik. Mi valamit már kezdje úgy, hogy jó estét. Köszöntöm önöket, de meg fog halni a... Itt is próbálkozott, azt mondja, a viszkis majdnem szörnyet halt a tűzházba a viszkis. Nem igaz. Hát legalább egy mondatot jegyez meg. Nem igaz. Azt mondta a kommandós, kinyitni. A viszkis kinyitotta. Kijött alsó gatyába, meg paprikás krumpliba. Épp akkor tett el a szafaládét. Na most, krumpliba az megy. Na most képzeld, de... Másik meg azt mondta, hogy feküdj. Lefeküdt, hát magyar ember. Na és erre a hölgy már mindjárt, majdnem a tűz hazba megy. Nem, nem kell hűíteni az embereket. Nyugodt, és a riportert... Nem is gondoltam, hogy ennyi ilyen semmilyen riporter van. Szervusz Péter, Péter, szervusz Józsi, Józsi, szervusz, szervusz, szervusz, szervusz Péter, Péter, szervusz, de... Gyerekek, ismerkedési estnek vége van. Nem most kell bemutatkozni. Műsor. Egy hete azt mondták, hogy élő közvetítés, olyan élő közvetítés, hogy még bimbozik. Élő közvetítés. És egy rohadt fényképet néztünk két hétig. Élő közvetítés. Itt Horváth József, RTL Klub Budapest. Tudom, te barom, én kapcsoltam oda. Hát ez ennyi érte volt. Mondja, RTL Klub. Valamiből már lehetne kihagyni a szex. Tudom, hogy egy nagy dolog a szex, de hát, hát nem mindenhova. És most mi van a viszkissel? A rendőrség lefektette. Én vizuális típus vagyok. Már vártam, hogy bemondják, hogy előtte 400 grammot szopott. Majd hármat büfizett és reggelig aludt. Szóval azért, de nem kell bántani a labdarúgókat, mert egy labdarúgó legalább élő emberre, rendőrre, kapura nem lő. Csak a professzionalista. Ja. Mi van? Ti gyártam a napfogyatkozással is, azt se értettem. Azt mondták, ez valami nagyon-nagyon ritkán van ilyen, nagyon... Vagy én vagyok sűrű részek, de nem... És akkor azt is mondták, hogy a napfogyatkozás igen-igen nagy hatással volt az állatokra. Képzeld el? Tudod, hányan mentek siófokra? Kivette az apartmant, és nézte, amit nem is lát. Ha meg látja, akkor megvakul. Csuda világ ez. Tele vagyunk gyöngyszemekkel. Itt van például Pelikán úr a gátőr. A Simliskának milyen keze volt te. Elsőre őt választotta ki. Mi? És ő ment van a lakásra, hogy mit lopott? Jaj. Először csönges be anyádhoz, jó barát. És hogy okosan mindent kifejtett, emlékszel rá televízióban? Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Milyen színű az arany? Nem tudom. De hogy számlát kelljen adni, most hallom először, de nem tudom. És amikor fölállt a végén, akkor elegánsan bement a szekrénybe. Nem is értem. Éjszaka dörömbölnek az ajtón. Azonnal kinyitni, adó rendőrség. Tönek ne dörömbölj, hát éjszaka van, különben se veszünk aranyat. Tudod, mi az adó rendőrség új címere? Pelikán csőrében aranygyűrű. Hát ilyen nincsen. Szóval azért mondom, hogy csodák vannak. Összehívták az erdei tanácsot, mert azt mondta a Viktorka, igen, hogy nagyon jó a közbiztonság, érted? És nem röhögte el magát. Hát pedig ő aztán tudja, hát a kormánya, minden tagja alól már kiloptak egy autót. Most azért lesz, azért vittek két új minisztert, mert van még két kocsi a garázsban. Mert különben mindenki. Szóval eszeveszette. Például a szombathelyi polgármester. Tetszett, hogy neki van nyelvvizsgája. Alap-középfokon. Hát annyi gerinc nincs benne. Azt mondta volna, hogy én mindenkit átvertem be. És hónapok óta megy a játék. Most a másik fideszes, aki landarírozni megy. Hidd el, én voltam részeg elégszer. Csopak, ABC, mit tudom milyen áruház. És mit csinál a képviselő? Labdát vesz. Nem pénzért, elő. Mert a párt hűség. Hát gyerekek, azon megy a verseny, hogy melyik rép lossza. Mikor az MSZP kivonult a parlamentből, felszívta a vizet, nem kell annyira szívni a vizet, de mindegy, kimentek, azt mondja Viktorka, nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Annak idején erre már rájött Rákosi elvtárs is. Csak ő még nem jelentette be. Írga, vagy most a másik polgármester, figyeld, azt mondja, a Fidesz kapja be. Hát ez is egy megoldás. És ez a mi kis politikai kultúránk. Na, apropó politikai kultúra. Ez a Wurlitzer Johnny. Ja, hogy mondjam, Megmester. Na ennyire ismerik itthon. Jeszenszky. Jaj. Beleszól, hogy ki milyen kitüntetést kapjon. Na mi között hozzá, álljál már meg. Nézd oda, a választáson nem kaptak egyetlen szavazatot se, még hibásat se. És most tessék, a nagykövet úr levelet ír. Kellett védeni beszarásig, hogy hát ő nem úgy írta. Meg nem, mint nagykövet? Nem. Hanem, mint a, nem is a követség plevélpapírjára, nem, hanem a hátsó oldalán. És valami rohadt, mocskos kommunista szél megfordította a lapot, és hanni csak igen. Úgyhogy ő nem tehet semmiről, se semmi. És már majdnem elhitték az emberek, amikor újra jött a Jeszenszky, hogy nem így volt. Én nekem ez a véleményem. Na, akkor én sem mondom tovább a hivatalos véleményemet, hanem elővezetem írói munkásságom egy részét. Hogy egy ilyen ember hogy lehet nagykövet, tudjuk. Hogy egy ilyen ember milyen demokrata, azt tudjuk a levélből. De amíg élek, nem tudom megérteni, hogy egy ilyen ember hogy lehet Géza?

van egy haverom, mondtam neki, te itt sajtószabadság van, szólásszabadság van, itt pulitzerszabadság van, itt minden szabadság van, ne járjon a pofád, érted? Így mondtam neki, érted? Ne járjon a pofád, just is járt. És ezt tőle kaptam, hogy mi minősül államtitoknak. Ők kívülről tudja, beleverték. Én meg megtanulom. Ja. A fiúk erőből mindenkit kirúgnak. Ja, Istenem. Ami Tamásunk, te. Kirúgta a fifát, a mifát, a lifát, a emelet, mindenkit kirúgott. Hát, aztán csodálkoznak, hogy nem mi kaptuk a rendezési jogot. Hát nem. Úgy látszik, a FIFA az nem Fidesz közeli. Bevitték a mi Tamásunkat az olimpiai bizottságba is. Tudod miért? Ő az egyik karika. Kirúgni. Ki akarták rúgni a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját is? Állítólag oda valaki bepó fátlankodott. Miért nekik kirúgni? Hát te, ami Viktorunk. Először volt Kanadában, mert eddig mindig lekéste a gépet. Abból is akkora balhé volt. Itt nem tudta mondani a delegáció tagjainak, hogy te se jössz, te se jössz, te se jössz. Na, hogy lehetne elintézni? Álljanak ott meg. Induljon. Mindenkit kirúgtuk. A maléptől. De én nem értem, hát annak idején alcsút dobozon nem mentek ki korábban a busz megállóba. Tehát én mondom, ha bajod van, akkor van egy dal, Jósz Lászlónak küldték szívküldi szívnek szívesen műsorában. Az a címe, hogy Gondolj apádra!

0: mit keresni.
1: Arra gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Nem angol kórus, ilyen énekkar kórus. Nézd már. Flőn világosság. Ha elterjedt, hogy tudok fakasztani vizet is. Az árvizet rám kennék, az biztos. Na, szíveim, egy közös éneklés. A szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát primitív, primitív, de... Megmondtam előre. Jaj, itt most te jössz. Próba, külön próba, szolistával külön próba. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. No. Olyan ideges vagyok te. Ha felvétel sikerül, leadja a lagzilajci. Nem vagyok kószos? A Berlin, zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra. Na, akkor most próbál. Nyugalom, nyugalom. Ha közben bejajik, az agyon lőlek. Na, szóval. Ez a hang nagyon fontos. Gondolj a bátra, ha rákerülsz a lapátra. Megmondtam elő. Kurva jó. De fel ne menj a tetőre. Egyszer kell lábbedíteni, már nincs mit keresni. We got the dandy. Na most várjál, most na, élesbe, tessék. Na, erre kell belépni, hogy... De zene jön, túl van.

Uli! Ja, itt vannak emberek, jövök, csak kizit megdöntöm, jövök mindjárt itt. Közelmúltban néztem ezt a atletikai versenyt itt Düsseldorfban. Az a gorod neve, hogy Düsseldorf. Hát hülyenév, hát így hívják, hogy Düsseldorf. Hát, hogy elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne ott egy az más ember lakna. Józsi bácsi, hol lakik? Azt mondja, nagy kártálma fenn, aki meg ezt mondom. Azt legalább ki lehet mondani. De. Na szóval, az atletikát figyeltem, jött a versenyző, amelyik itt dobálta a teknős békát. Hülye állatkínzó, hát nem. Hát húzza föl, messzebb elmegy. Naplopó, most jut eszembe. Nem tudom, tetszenek netán tudni, hogy a kitűnő német Miklós az olimpián a gerejt olyan messzire miért dobta el? Azt itt a lapát nyíl. Szóval akkor most következik a musicalnek a belépője. Figyeljék meg, oda belépek, nézze. Szabó vagyok és büszke vagyok. Azért büszke, mert szabó vagyok. Még hozzá, úri szabó, ez fontos tudni való, hogy úri, erre vagyok én kényes. Úri szabó, nem is vitás, elvtársi szabó az más. Elvtársi szabó az a kékfényes szabó, tetszik érni, nem?

csak ész, ami vár, és mind ki csak az óráig lát. Könyörgöm, ne hagyjunk itt, de ne áll, szabás mintát. Világos? Mert

0: oda várom.
1: Hagyjuk. Na szóval, jaj, köszönöm szépen, visszatapszolok. Úgy, na, ja, leveszem, mert neki megyek valaminek a végén még. Na, kezdjük akkor a robotot. Előre hozom a próbababát, töv-töv. Ez a duda a gyárba, tetszik tűnni. Hát tessék nézni, kérem tisztelette. Itt dolgozom én ennél a vállalatnál. Itt ebben a kis műhelyben, itt megy a munka. Ja. Itt dolgozom a Jafszernál. Ja, az a vállalat neve, hogy Jafszer. Jafszer Arafat. Ja. Így dolgozom, de nem ám normában, nem. Szépen, arab bérben, minden. Na, elkészülni, vigyázz! Rajta, tira-rá! Győztem, benn vagyok a vörösbe. Na, szóval itt dolgozom a vállalatnál. Ma évek óta itt dolgozom ám. Ha, sok évi munkámért, meg a hűségemért. Tesz picike, na szóval. Hűségemért megkaptam már a szívgárda jelvényt. Törzsgárda, a francokat ne vicceljem már. Törzsem miatt régen mentem volna. Ja, szívem miatt maradtam. Nem bírom a lépcsőt, tetszik tűnni. Aztán magasabbra úgyse igen megyünk, úgyhogy kihúzom addig. Egyébként megmondom úgy, ahogy van. Meg vagyok elégedve a vállalattal, tényleg. Egy szavam nem lehet. Mert mindjárt visszamondják, úgyhogy... Ja. Tele van pöszmészed a francos pulha, na pokróc. De mondom, meg vagyok elégedve, megmondom úgy, ahogy van, mert megvan a pénzem is. Most már, hát, sokat kellett keresni, amire meg lett. Valamelyik marha úgy eldugta, hogy egyszerűen. Mondom, itt dolgozom, a legjobb kuncsaftok járnak hozzánk se. Mert ugye gondolják, ha, divatlapú dolgozunk, az meg vonza az embereket a divatlap tesélyére. Ja, igen. Divatlap a Népszabadság. Szűz Mária, édesanyám. Sokáig kellett várni, hogy divatba jöjjön. De aztán hálá a jó Istennek most már divatba jött. Úgy belegondoltam, hogy aki a Népszabadságból öltözködik, annak nem kell köpönyeget forgatni. Sűrűn. Mert ugye ami ebben benne van, az ember magára veszi, aztán hordhatja az írháját.

én elszívok egy ilyen vicces cigit. És amikor kifújja a füstöt, nem ám elmegy a francba, hanem bemarad a kocsiba. Mi meg 56-an... Recycling füst, érted? Oh. Válság van, gazdaságosság. Hát mondom, próbáljuk ki, beültünk a kocsiba. Megvolt. Én vezettem. Mindig én vezetek. Elindultunk. Hát téptünk, vagy... Sokkal, sokkal. Nagy köd volt, annyiba maradjunk. Hallod, a kormányt alig láttam. Egyszer csak a rendőrök nagyon biztonságosan egy olyan 25-29 perc alatt lehúzódtam. Jön oda a rendőr, azt mondják a kollégák a hátsó ülésen, kinyitod az ajtót, meghalsz, k***g. Elmegy a füst. Mi? Most egy kis reklám következik, de ne menjenek sehova, rögtön jövünk vissza.

Köszi szépen. Na, hát jön oda a rendőr, azt mondják a kollégák a hátsó ülésen, kinyitod az ajtót, meghalsz, k***g. Elmegy a füst. Mi? Oda jön a rendőr, bekopog. Mutatja, tekerd le az ablakot, nem lehet. Kikapcsolja a pisztolytáskát, na. Vagy az kint, vagy ezben megöl. Hát mondom így résnyire. Nyik! Azon a kis nyíláson így dölt ki a füst. De a rendőrt így kerültek ki. Lányos zavaromban én szólaltam meg először, mondom, ne nyissuk már ki az ajtót, mert úgy be vagyok tépve, hogy kizuhanok. Nem jó, nem jó kezdőmondat. Egyből felnyomod magad, meg se kérdezte, hogy hogy hívnak. Már felnyomtam magam. Tudjad, az őszinte beismerő vallomás és a konoktagadás között 2 év az elbírálásban a különbség. Én meg felnyomom magam egyből, hát mondom, akkor Jedi erő. Nem kéred a papírjaimat. És nem akarsz igazoltatni. A csávónak jött ki a szeme, mint a csigának így. Baszki, működik? Nem kéred a papírjaimat. Nem. Azt mondja, nem is azért állítottam meg. Én este elmegyek a diszkóba, annyi csajom lesz. Ne. Azért állítottam meg önöket, mert elromlott a ladvánk. Ha behúznának minket Baktalóránt házáig, megköszönnénk. Kötél már oda volt illesztve, biztonságosan 7-9 perc alatt rátolattam. Felakasztottuk a rendőröket. Téptünk tovább. Egyszer belenézek a tükörbe. Öcsém, zsaruk, vissza kettő, zsaruk! Na, hát képzeljétek el, van egy legenda Debrecenben, egy bizonyos zenekarról, hát ilyen bibliai zenekar, 12-en vannak. Hogy hívhatják őket? Igen, és hát volt egy koncertjük, amikor énekelt a táncdal énekes, hogy annyi biztos, hogy jó egyszer. Hölgyeim és uraim, elment az áram. De ez csak legenda, tehát nem biztos, hogy így van. Képzeljétek, voltam börtönben, fegyházban, nem börtönben, Aranyosi Péter kollégám mondta, hogy menjünk a sitre, mondom, te kiskomám, te mész, én meg nem megyek. De mondta, hogy ez ilyen jótékonykodás, mert hogy ott a srácok be vannak zárva és unatkoznak, hát mondom, erről szól a börtön. Nem. És, hát de, hogy menjünk el, és így jótékonykodjunk, ingyen lépjünk fel a srácoknak, az én kocsimmal.

0: mentünk. Hát. Már vártak minket, kínált a kultúros, egy jópofa százados, és bementünk a börtönbe, hát nem mosolyogva, tehát ezt nem gondoltam volna, hogy önként bemegyek, de Peti ment elől, beléptünk, tss, már az ajtót ránk vágták, egyre jobban ment össze a gyomrom, tudom, nem látszik, de akkor hidd el, így van. Bementünk órát, csatot, ilyen fémen, tss, mindent le, elzártak, mobiltelefont is, mondom, így nem tudom fölhívni anyámat, hogy jöjjön értem, hogy nagy baj lesz. Egyre mélyebbre kerültünk a sitre, hát 1351-ben épült, nem sokat költöttek rá azóta. Elég nyomasztó, mindenütt ilyen fémkereső kapuk vannak, még a budiba is. Mondtam, Peti, nekem pisilke, nekem is. Kimentünk oda, és akkor hát hallom, hogy valaki szuszog mögöttünk. Megfordulok, egy ilyen börtönőr. Mondom, ránk nem kell vigyázni, mi nem vagyunk sittesek. Cő. Mentünk beljebb, állt ott két csávó, de olyan nagyon, ilyen, mint a szupka, ilyen. Bármit kinézel belőle, nem mertünk ránézni. Elmentünk, kérdeztem a kultúrost, hogy ez a két kicsit sem szimpatikus fiatalember, ez baltásgyilkos, vagy ilyen láncfűrészes? Azt mondja, nem, ők jól viselkedtek, ők nem nézhetik a műsort. Kimennek a disznótelepre szartlapátolni. Mondom, itt aztán tudnak dicsérni. És aztán már hát nagyon, nagyon kellett volna kezdenünk idő szerint, és mondja ez a nagyon szimpatikus százados, hogy hát egy kicsit késünk a műsorral, mert nem sikerült még megszüntetni a tevékenységet. Ez nagyon szakkifejezés volt, kérdeztem, mit jelent? Hát tud volna nézőtéren egy kis verekedés, hát... Nem igazán verekedés, mert csak így itt elvágta az egyik fiú a másiknak, mert az első sorba akart ülni. Na te, Peti, te kezdesz. És mint egy halottas menet mentünk be. Hat komandós előttünk, hat komandós mögöttünk, két beszart csáv, Peti meg én. Mentünk, nagyon izgalmas folyosókon át, és egyszer csak egy üvegfal mögött ott ültek a srácok. Peti, te kezdesz, fölment a színpadra, és elsőre beszólt nekik, hogy szar az akótok. Mindenki ugyanolyan volt. De értik a srácok a viccet, nevettek, jó volt. Azt mondja ez a bolond, hogy mármint Peti, el akarta mesélni ezt a prostata vizsgálatos történetét, amit már bizonyára hallottatok. Azt mondja, hogy fiú, kinek volt már közületek prostata vizsgálata? Huszonöt kéz a magasba. Azt mondja Peti, hogy hát de nem úgy egymásnak, hanem orvos által. Egy kéz maradt fönt. Úgyhogy a sitten nem olyan jó. Most csoportos elkövetők következnek tehát. Fogadjátok szeretettel Hajdú Steve-t és Magyar Attilát.
1: Még előrébb. Ja Istenem.
2: Van mögöttem valami, ezt vegyük már le, ezt a
1: ja
2: széket,
1: Istenem,
2: jó?
1: Itt van ez a szék. Légy szíved,
2: te csak néző vagy, vagy... Az a szék...
1: Fekete pólóban van,
2: nem
1: mint
2: az
1: ne a narancsot.
2: Azt vedd le. Jó. De ne akkor ne oda, eléted...
1: Ja Istenem.
2: Tedd oda magad mögé hátra, hihetetlen.
1: Jó van, fogjad, jó.
2: Még jó, hogy ilyen bodyguardok vagyunk, jó, és... Van. Ha akarsz, hazavezethetsz vele, komolyan, tényleg. Azaz, jó van. Ez hihetetlen. Jobban izgulok, mint te, pedig ez az első napod.
1: Igen, ez az első napom, és neked nem az első?
2: Figyelj, tudod, hogy mit kell csinálni? Itt van ez a világhírű énekes. Ja. Tudom, hogy azt mondják róla, hogy iszik, de ez egyáltalán...
1: Nem iszik.
2: Az a dolgunk, hogy amikor ő világhírű slágereket énekel playbackről...
1: Igen, akkor mi lesz?
2: Akkor mi mögötte állunk, jó, és biztosítjuk a testi épségét, érted?
1: Jó,
2: érted?
1: Csak tök részegen fetrengett az öltözőbe. Az mit jelent szerinted?
2: Nem tök részegen, ez a pirátesz jóga. Tudod, mi az?
1: Mi az?
2: Pirátesz jóga, hogy 40 fokosan kell csinálnod a mozgásokat, ami oda nem illő.
1: De ebben mi a 40 fok?
2: A pálinka, amit megívott, attól volt teljesen kész.
1: Nem kell bántani, na azért az első napom. Kicsit rosszul indult, na, annyi a baj az
2: mi
1: egész.
2: Mi történt vele?
1: De reggel fogat akartam mosni, de a feleségem összekeverte a kézkrémet a fogkrémekkel. És? Megmostam a fogat, olyan sejmesek a fogaim, de... kisúszott belőle a vajas tenyér reggel. Éhes vagyok.
2: Ma, nyugodjál már, egy komoly olyan tuskó vagy, hogy fütyülnöd kell az erdőbe, hogy ki ne vágjanak.
1: Jó.
2: Szerencs, hogy egyke gyerek vagyok te.
1: Te egyke gyerek?
2: Egyke gyerek vagy.
1: Mondták is az irodában. Igaz, hogy adoptált vagy?
2: Én is sokáig azt hittem, hogy az vagyok, aztán megkérdeztem anyámat, hogy anya, mond, tényleg adoptált gyerek vagyok? Mire ő azt mondta, igen, kisfiam, az vagy, de 2 hét múlva hazahoztak.
1: Jó, tegényként.
2: Jó, hát ez volt
1: vele. Én a tévében látok ilyeneket.
2: Milyeneket?
1: Hát ilyeneket, mint amit te mesélsz. Tegnap elromlott a tévén, képzeld el.
2: Mi van?
1: Kihívtam a szerelőt.
2: Mi történt?
1: Képzeld el, ülök a tévé előtt a fotelban, 100-as szöggel piszkáltam a fülemet, egyszer csak elment a hang.
2: Ez szerencsétlen állat.
1: A szerelő kellett hozzá.
2: Te olyan süttyó vagy, komolyan mondom. Elvégezzük gyorsan a biztonsági őrtanfolyam első óráját, jó? Megcsináljuk 3 perc alatt, jó?
1: Na kérdezzé.
2: Szituációs helyzetgyakorlat.
1: Igen.
2: Ott ülsz egy szirénázó mentőautóba.
1: Igen.
2: Előtted egy rakéta.
1: Igen.
2: Mögötted egy kék bálna. Mit csinálsz?
1: Nem tudom.
2: Megvárod, amíg megáll a körhinta és kiszállsz.
1: Jó. Azért nem kell hülyének nézni. Tavaly például vettem a gyereknek egy puzzle-t. Tudod, mi volt ráírva? Azt 4-5 év alatt. De én 1/2 év alatt kiraktam.
2: Jó, figyelj, hogyha ilyen hülyeségeket akarsz nekem mondani, akkor gyere fel az internetre, a chatszobába bejelentkezel, ott elmondhatod, nem jártam a hülye arcodat.
1: Jó, akkor ne ilyenkor beszéljük meg, jó van. Mi a jelszavad?
2: Superman, Batman, Robin, Zorro.
1: Ilyen hosszú?
2: Igen, azt mondták, hogy legalább 4 karakter legyen benne.
3: First I was afraid, I was petrified. Nem jó, még egyszer. I kept thinking I could never weep it by my side. Nagyon száraz, az a baj. But then I spent so many nights just thinking how to do me wrong. If I grew strong, I later got along. So know you bet. From out of space, just walking to find you without a look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you levitate. If I had known for just a second you'd be better to put me on, though I go, walk on the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried?

Hajdú Steve és Magyar Attila, kérem vissza a székemet. Nem, az nem ülök rá, csak biztonságot ad, hogy... Még egy zsebkendőt, ha valaki tudna adni. Visszaadom utána, csak egy kicsit kell. Nem? Nincs? Jó. Anyád így engedett el, mi? Van egy haverom, képzeljétek el, ilyen gazdag. De nem kicsit, hogy így van egy bömbje vagy valami, hanem mindene megvan, és ez neki kevés, úgyhogy vett egy kabriót, de egy ilyen 60 milliósat, hogy ja, azért kabrió, mert a tetőablak, mondtam, hogy az is elég meg, hogy lássák felülről, hogy hülye vagy, de hogy neki az kell, hogy mindenki lássa, hogy így... Hasított bőr, ülés van benne. Az olyan, mint mikor a boci fordítva veszi fel a kabátot, vagy fonákul. És ráadásul a hegyen lakik, jött le a hegyről, és nem a busznak volt elsőbsége, de elengedte, hogy lássák, hogy kiül a kocsiba. Kifordult a busz után, és pukizni akart, és amikor kanyarodsz, nem tudom, szoktál-e vezetni, egy kicsit úgy bele is dőlsz, hogy kanyar. Jött a puki, gondolta ő, de csomagot kapott. Ahogy így... De tudsz örülni a más bajának, de tudsz örülni. Így beledőlt egy kicsit, gól! Ez nyáron történt, úgyhogy ez a félautomata sportnadrág volt rajta. Biztos ismered, hogy ilyen szorgos kínai gyerekek ilyen szúnyoghálót vartak bele a alsógatya helyet. Nem? Ezzel az a gáz, hogy a részecskék gyorsulását nem akadályozza. Csak szűri. És ő ebbe volt, úgyhogy amikor így beledőlt, puff, gól! Akkor így az anyós ülésre lőtt egy ilyen héliüstökös formát. Hála Istennek, a buszból is mindenki látta. Drága kocsi, szarni bele! Egyszer élünk! És nekem is hasított bőrülésem van. Kihasított. Azt mondta Bruti, hogy az hangyabőr. Mert pici lyukak vannak rajta, mert hangyabőr. Na, neki igazi hasított bőr volt. Puff, hélistökös. Hát ma nem megyünk be a városba, a telefon anyának, készíts ki a körömkefét, vimet, súrolóport, mert jövök haza. Hazament, és hát anyával kettesben egy másfél óra alatt a hélistökösből csináltak egy komplett univerzumot. A hasított bőrből nem jön ki. És hát úgy döntött, hogy visszaviszem. Visszament, de még akkor ugye válság előtt voltunk. Még egy főnök, egyszer élünk, ez mindenki kocsit vett, úgyhogy a Pálmánál egy másfél órát várakozott, hogy kopjanak már le ezek. Mert meghallják, hogy mit csináltam. Úgyhogy odalépett a főnökhez, mikor már kevesen voltak, hogy hát... van egy kis baj a kocsival. Ne. De. De most vette tegnap. Aha. Hát, és mi a baj? Fifi kutyát vittem oltásra. Na menjünk, nézzük meg. Kimentek, és a szervizfőnök így benézett a kocsiba, és csak ennyit mondott. És Fifi kutya vezetett. A következő fellépőnkről is tudnék ilyen történetet mondani. Nem, ez csúnyaság volt. Csak azt tudom elmondani, hogy amikor először forgattuk itt a Soder klubot, akkor neki a családja a vidéken volt, nekem is, és hát együtt töltöttünk egy éjszakát. De nem úgy, hogy te gondoltál. Hát így szóra, férfi módra a konyhába okosakat mondtunk, háromig, és akkor én elrúgtam az ágyig őt, hogy Viktor, itt fogsz aludni. Bele is rúgtam, tehát hogy nem úgy, hogy elvittem és majd oda ledő, hanem így biztonságilag így ott elterült, lefeküdtem. Éjszaka háromszor jelent meg az ágyamnál, de valahányszor én felébredtem, eltűnt újra, és hát mint mikor töltött káposztát vacsorázol avas tepertől, lefőve csatakosan ébredtem reggel, arra, hogy megint ott áll az ágyamnál, és mondja, hogy nem bírom tovább, hol van a WC? Hát mondom, te nyomorult. Az ágyad melletti ajtó pont oda nyílik. Ellopták. Mondta teljes meggyőződéssel.
ellopták, én azon az ajtón jöttem be ide. Annyit ittunk, hogy eladtuk a fürdőszobát. Ez ilyen... Fölkeltem, nem, tényleg, de kiderült, hogy ő álmába átmászott egy másik ágyra. Biztos, ami biztos, nehogy én megtaláljam éjjel. Illetve a mai napig tisztázatlan okokból a termosztátot fölvette 35 fokra, hogy... Ki lehet ez az ember? Ki tudja? Hát én tudom, Szupkai Viktor következik.

0: Sziasztok, azt kell mondanom, hogy minden szó igaz, minden így zajlott le. Kár lenne tagadni, nekem azért van, hát családapa is vagyok, vannak gyerekeim, inni is szoktam néha. Vettünk egy olyan mackót, bármelyik részét megnyomod, zenél, énekel vagy táncol. Este 11-kor elcsendesedett a nappali, megyek oda még egy sörér a hűtőhöz. Ráléptem, látlak! Úgyhogy nem egyszerű, egyébként holnap meg lehet, hogy úgy fogom végezni, mint minden este után, hogy kiraknak reggel a fotelba, a család, kapom a kávét, nézem a tévét. Első reklám, a férfiak 50%-a prosztata gondokkal küzdik. Második reklám, a férfiak 50%-a alkohol gondokkal küzdik. De ugye holnap reggel mind a két csoportban benne leszek, az biztos. Egyébként még egy gondolat, hogy nem tudom, hogy lesz-e sztrájk itt a MÁV-nál, vagy nem, de hát egy nagyon egyszerű módszer, a fapados módszer, hogy fémkorcsolyába ráállsz így a két sínre, egy fémjelű esernyővel fölnyúlsz, 40 perc alatt a Nyugatiba vagy bárhonnan, ezt csak mondom. Rajtam kívül tegye föl a kezét, akinek svájci frank alapon van hitele. Jó, nem vagyok egyedül, köszönöm. Elmondom, hogy a magyar alvilágban hol helyezkedünk el. Voltam nemrégen vállalkozók báján, hát azóta egy ilyen C-típusú nemzetbiztonsági átvilágításon már nem biztos, hogy átmennék. Csak olyan arcok ültek ott, hogy fejenként 2000 év. Az a típus, akinek már olyba gyújtózsinór volt a jele. 101 kiskutyát is pitbullal vetítette a nagypapája. Mikulás csak bekötött szemmel adhatta át neki az ajándékot. És olyan csúnyán nézett, hogy az iskola orvos inkább magának adta be a védőoltást. És megyünk körbe a szervezővel, mondom, ott a csendesek azok kicsodák. Hát azt mondja, akikről mesélt a Sóder klubban, személyi edzők, lányokat futtatnak. És mondom ott középen, hát azok nagy tételbe árulnak ilyen kertészeti cuccot, meg hajókötelet. Fű és kender. Azt mondta, ha ilyen telek szomszédod van, és így átnyílsz a szegény íróval, másfél millát azonnal bukik. Hát mondom, azok a rezzenéstelen arcok, na azok a legkeményebbek, azoknak svájci frank alapon van hitelük. Egyébként nem indult egyszerűen az év, hát sokat változott az életem, nem önként volt. A Sóder Klub előző év folyamának egy záró bulija idén januárban. Tele volt celebbel. Én népiesen csak cölöpként voltam ott. Lesz saját műsorom, ez a Cölöp vagyok, verjél le. Ez lesz a címe. Meg biztos, hogy volt ott néhány fotós, mert valaki kérdezte tőlem, hogy ismered a Vaku koktélt? Hát mondom, nem, de bevállalós vagyok. Ittam egyet, egy villanás, azóta nem emlékszem semmire. Mondjuk mondták, hogy jobb is, mert 2 perc múlva Varancsi Péterre felváltva táncoltattuk a Kardebeát, a Bíró Iccát, meg a Kisszel Tündét. Hát mondjuk 20 évvel ezelőtt azért ők voltak kint, nagyon sok férfi garázs ajtaján, így a belső oldalon, poszteren. Most van, ahol már én vagyok, ennyit romlott a világ. És így kérdezte a család, hogy milyen lesz ez a záró parti. Hát mondom, dögunalom szerintem iszunk egy kávét, eszünk egy zserbót, maximum. Nagy a hangulat, egy Darlingra meghívok mindenkit, de ez a vége. 5 órakor tett le a taxi a házunk előtt. Ez nem baj, de a fiaim lefényképeztek, hogy megtaláltak a vendégszobában. Odáig értem el, mert azt hittem, idegen helyen vagyok. Bakancs viharkabát, farmer térdig letolva, mert a jó szándék meg volt bennem, hogy levetkőzöm, csak már nem értem oda. Pik! Apa, miért vagy így öltözve? Havat akartam lapátolni. Nincs is hó? Hát, már ellapátoltam. Délpest tényleg egy gyönyörű vidék, ott élünk a Pakura tavak mellett, Ferihegyi egy reptér mellett, semmi különös nem történt, 45 évig odafolyt a fáradt olaj a repülőtérről. Most a gringók ilyen hipermarketet akarnak építeni, 5 méter vastagságban egy elvitték a szennyezett földet, így mindenki örült neki, csak én nem. Hát eddig májusban leszúrtam az első kerti fákját, szeptemberig égett. Most meg... Oda a telek. És hát legvégül mivel is záratnánk, hogy hát járunk házibulizni, néha Havannára. Ott... Délpest, hova járjunk? 25-en felmentek egy 50 négyzetméteres panellakásba. Négyzetméterből mennyi jut mindenkire fejenként? 2. Budiból mennyi jut mindenkire fejenként? 1. De vannak alternatív megoldások. Haverom jön vissza az erkélyről. Nadrág ilyen furcsa sorozatlövésszerű pettyek. Veled mi történt? Meg turbulenciába kerültem. És azonnal alapítottunk Kocsma Artista díjat. 3 fokozat van. Van a bronz fokozat. Férfiak, ha nagyon sokat isznak, akkor kicsi terpesz. A falhoz homlokkal ki vagy támaszva. Be van csukva a szemed és fütyörészel. Ebből az ezüst fokozat ugyanez tetőtérben, ahol ilyen sík van. Kicsi terpesz, homlok kitámasztva a falhoz. Csíp előre tolva és emlékezetből. A gyémánt arany fokozat csak idegen helyen ajánlott, úgyhogy csajoknak mondom, hogy ha házi buli van, idegen pasi jön, bezárkozik a fürdőszobába. Éljetek a gyanúperrel, hogy ott más folyik benn. Nincsen falsik, csak egy kicsit lábújhegyre emelkedsz, és közvetlenül a csapba. Egyetlen ellenszer van, csak mondom a csajoknak, házi buli előtt tessék hintőporral beszúrni a csapnak a peremét, amelyik facinak 10 óra után itt van egy fehér csík, ezt tuti meggyalázta a csapodal, csak de szólok előre. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Nem engedem be még egyszer a fürdőszobába. Ezek után hogy engedjem be a fürdőszobába? Köszönöm szépen kollégáimnak, Dombóvár Istvánnak, Hajru Steve-nek, Magyar Attilának, valamint Szukkai Viktornak, hogy itt voltak ma este. Ha van kedvetek szerepelni a műsorban, küldjetek videót. A következő e-mail címre köszönöm, hogy a ma estét is velünk töltöttétek. Isten őrizze meg ezt a jó szokásotokat. Ha szeretnétek minket élőben látni, akkor szólítsatok le az utcán, de ne engem! Vagy gyertek el ide a stúdióba. Találkozunk a jövő héten. Jó éjszakát, szevasztok!
2: Szeptember 4. Ma megismerkedtem Istvánnal. Egy csalakpályán futottunk össze. Kötözés közben beszélgettünk. István nevetve mondta, hogy a combján keletkezett hatalmas lyuk nagyon is jól jött neki. Ezentúl ebben tartja majd a zsebóráját. Még a mentőautóban is dőltünk a nevetéstől. Október 10. Ma István felhívott telefonon. Kérte, látogassam meg. Ő nem gondol rosszra, és ne féljek, mert az édesanyja is otthon lesz. De ha otthon lesz, akkor meg minek? Október 16. Ma nagyon szép idő volt. Fölmentünk a Gellért hegyre. Egy félelső padon összebújtunk, István halkan azt mondta, csókolj meg. Ekkor a bokorból kiszólt egy tányérsapkás férfi, engem is. Hazamentünk. Október 20. Ma a Jánoshegyre mentünk. A kilátások miatt. Egy fának dőlve ölelgettük egymást.